a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számot.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. A méheket is megviseli a szára,

0: hideg. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel, értesült az RTL híradó. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatal emberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. Letartóztatásáról jövő hét elején dönt a bíróság. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollen hiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei-tó 21, a Tisza-tó 24 fokos. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: mindenki rap csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké rap csorog a véremben.
1: Következzen egy friss dal, itt a Cegléd Rádióban.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. Másfél hét múlva lesz 5. Harald norvég király temetése. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében

0: Kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Lapinformációk szerint meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában vasárnap országszerte miséket tartottak. Tízezrek helyeztek el virágokat, kártyákat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították a kórházból. 5. Harald halála után fia, 8. Håkon lett Norvégia új királya.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Nándi a mikrofon mögött, és ez itt a Ceglét hangja, a műsor, amelyben én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak, és ezt megtehetik a 0635-92-92-5-ös SMS számon, a kívánság@ceglitradio.hu e-mail címen, és a Facebookon is írhatnak nekünk. A mai témánk egy érdekes téma lesz, még nem nyúltunk ehhez a témához. Más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, vagy hát bármilyen izgalmas helyzetet várunk, ami abból adódik, hogy egy párkapcsolatban különböző anyanyelvű tagok vannak benne. Azért is dobtam fel ezt a kérdést, mert az én egyik legjobb barátom egy brazil hölgyet vett feleségül. Igen sok a kulturális különbség, az angol a közös nyelv, bár Liana is tanul magyarul, Misi is tanul angolul és némileg portugálul is, úgyhogy izgalmas ez a kapcsolat nagyon sok szinten, és rengeteg olyan vicces szitu akadt már csak velük is, amikből azt gondoltam, hogy talán érdemes egy műsort csinálni, nem róluk szólva, hanem a mindenkiről, aki esetleg hozzá akar szólni ez a műsorhoz. De nézzük is, hogy mi a helyzet a más anyanyelvű párkapcsolatokkal, vagyis az interkulturális kapcsolatokkal. Különleges dinamikával működnek, amelyek egyszerre nyújtanak mély, személyes fejlődést és kihívást jelentő kommunikációs akadályokat. Ezek a kapcsolatok gyakran intenzívebb egymásra figyelést és nyitottságot igényelnek, de cserébe szélesítik a világképet és gazdagítják a kulturális hátteret. Kihívások, kommunikációs nehézségek, a nyelvi korlátok miatt a finom érzelmi árnyalatok kifejezése nehezebb lehet, ami félreértésekhez vezethet. Kulturális különbségek, a szokások, értékek és a neveltetésbeli eltérések konfliktus források lehetnek, például időbeosztás, családi szerepek, ünnepek. Van egy családi nyomás is, ugyanis a családok nehezen fogadhatják el a kulturális vagy nyelvi különbségeket. Lianáik esetében is sokszor van az, hogy a magyar családnál ebédelnek, de nem ért nagyon sok mindent, amit a család beszél közben. Sőt, baráti körben is elő szokott fordulni, hogy néha rá kell szólnom az ismerősémre, hogy English please, hogy Liana is értsen mindent. És a két világ közötti érzés, a felek néha úgy érezhetik, egyik kultúrához sem tartoznak teljesen, és ráadásul az én ismerőseim babát is várnak, úgyhogy ez is egy külön izgalmas dolog lesz. De előnyei és lehetősége is vannak ennek a fajta kapcsolatnak. Ilyen a mélyebb kommunikáció, mivel a felek nem tudják természetesnek venni a közös értelmezést, gyakran tudatosabban és többet kommunikálnak. Személyiségfejlődés, a partner anyanyelvének és kultúrának megtanulása új nézőpontokat nyit meg. Itt hozzáteszem, hogy a nyelv megtanulása is mélyebb szintű megtanulása, mondjuk az angol nyelv, ami a közös. Az is hát tulajdonképpen csomó előnnyel jár. Aztán saját kultúra teremtése. A párok gyakran egyedi, a két kultúra elemeiből ötvözött közös életet hoznak létre, rugalmasság és tolerancia, az interkulturális párok gyakran jobb probléma megoldó képességgel rendelkeznek. És hogyha néhány tanácsot is adhatunk az ilyen kapcsolatokhoz, türelem és nyitottság, explicit kommunikáció, közös élmények és helyi szintű alkalmazkodás, ezeket tudjuk még javasolni, aztán meglátjuk, hogy a kedves hallgatóink miket és hogyan írnak. Szóval, hogyha van ilyen ismerősük, akiknél különbözik az anyanyelv, mégis párkapcsolatban élnek, ezzel kapcsolatban várunk izgalmas vagy vicces helyzeteket, sztorikat a 0635 925 925-re. Hamarosan néhány zene múlva indul a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja, ahol más anyanyelvű kapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, nem feltétlenül kell viccesnek lennie, de meglepőnek vagy félreértésekkel telinek. Valamilyen olyan érdekes helyzetet küldjenek el nekünk, ami a különböző anyanyelviségből adódik. Már is itt van Anna üzenete, számomra a legviccesebb, amikor egy hirtelen szituációban elkezdek neki magyarul beszélni, ő pedig néz rám értetlenül, nekem pedig nem esik le, hogy magyarul beszéltem hozzá. Aranyosnak tartom, amikor hall egy szót, kifejezést és megpróbálja megismételni. Állandóan kérdezgetjük egymást, hogy ez a tenyelbe, de hogy van? Illetve az angol a közös nyelv, angolul, mintha más személyiségem lenne, még a hangom is megváltozik. Nagyon köszönjük Annának, és egyébként tényleg így van, én is észrevettem magamon, hogyha más nyelven beszélek, valahogy egy másik személyiség is kijön belőlem, hiszen nem annyira sokrétűen gondolkodom angolul, mint magyarul, és tényleg hangváltozást is vélek felfedezni sokszor. Ugye attól függ, hogy ki mennyire rutinus az adott nyelvben, egy saját személyiséget tud kialakulni. Ezzel kapcsolatban nagyon jó észrevétel, és köszönjük szépen. Amikor megtanult egy új káromkodást magyarul, majd mire megkérdeztem, hogy ezt mégis hol hallotta, az a válasz, hogy te mondod naponta 10-szer. Jó kis önreflexió, írja nekünk Máté. Igen, ez teljesen így van. Szóval azt gondolnánk, hogy valakitől hallotta, aztán kiderült, hogy a valaki, azok mi vagyunk. Azzal a furcsasággal találkoztam, hogy sokkal többet ért magyarul, mint amennyire állítja. Megmondjuk, a lópikula szó, nem így írta, abszolút része a közös nyelvünknek, és megesett, hogy munkában reflexből jelzőként használtam egy angol beszélgetés órán. Igen, hogyha hozzászoksz ahhoz, hogy az angolban is használod, akkor néha, amikor nem olyan helyen vagy, is becsúsznak ezek a szavak. Fordítva még inkább megszokott ez történni, már meséltem, hogy mi voltunk kint Amerikában 2009-ben, vagy 2008-ban, most én sem tudom hirtelen, 2008-ban voltunk, jó sokat, tehát több hónapot ott éltünk Amerikában, és sokszor megfeledkeztünk arról, hogy ugye magyarul mi beszélhetünk, mert nem értik. És mikor hazajöttünk Amerikából, egy csomószor beszéltünk túlnyíltan magyarul mindenki előtt, pedig itt már értették, de mégis megfeledkeztünk erről, mert ehhez szoktunk hozzá. Tom írja nekünk, hogy amikor úgy köszöntem el egy családtagtól Delon, hogy puszi, puszi, ezt most csak én teszem hozzá, az angolban a puszi, és nem a cicára gondolok, az valami mást is jelenthet, és furcsán veheti ki magát, igen, hogyha így köszönsz el. Folytatódik az üzenet, egyébként hatalmas tud lenni a kulturális szakadék, attól függően, hogy a párod hova valósi, ebből végtelen sok érdekes, vagy legalábbis fura dolog tud kijönni. Szerintem is pont ezeket várjuk itt a Cegléd hangjában, úgyhogy ha van önnek is ilyen, akkor küldje el nekünk 0635 92 5 92 5. Nézzünk még egyet, mondjuk poénból szoktuk egymást barátokkal, testvéreimmel nigának hívni, és egyszer egy afro srác mellett így vettem fel a telefont, hát nem nézett szépen. Ú, ez velünk is megtörtént Amerikában, mi is csak poén szinten mondtuk ezt néha, de még itthon, kérve Amerikában ez már nem volt olyan vicces, mikor mondjuk egy pénztáros mellett ez elhangzik, és aztán furán néz ránk, pedig tényleg nem akartunk semmilyen rosszat, és semmit, senkit megbántani ezzel a dologgal. Tanultunk belőle, és aztán többet már nem hangzott el. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, ugyanis a mai témánk az, hogy más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, hogyha van ilyen, küldje el nekünk 0630 592 92-t.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

na akkor én ma végre, vagy inkább még.

0: hangja, más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai napon. Először és lehet, hogy utoljára foglalkozunk ezzel a témával, úgyhogy mindenki küldje el, ha van ilyen sztoria, 0635 92 92 5-ös. És rögtön egy javítás Szabolcstól, azt írja, hogy a puszi a németből jön, buszi, buszi, bajor kiejtésben, Bajorország, Ausztria, a B-ből P lesz. Nos, ezt nem tudtam, én az angolra hivatkoztam, de ott is van jelentése ugye a szónak, de elképzelhető simán, hogy tényleg a bajorból jön. Úgyhogy buszi, buszi mindenkinek. A legviccesebb, amikor összeveszünk rajta, hogy mit mondanak az állatok, írja nekünk Fanni. Amikor 15 évvel ezelőtt oroszul tanultam, olvastam fel a szöveget, és elakadtam, amikor megszólalt a kutya, hogy mi az, hogy gáv-gáv. Nekifutottam kétszer, de jól olvastam, kiderült, hogy az orosz kutya nem azt mondja, hogy vau-vau, hanem hogy gáv-gáv. A lengyel disznó hru-hru a röf-röf helyett. Hát na, ez hasznos információ, én sem tudtam, hogy gávog, ugye a kutya. Majdnem nyávognak hangzik, de gávog. Amit tudok, hogy az angoloknál barkol, bark-bark. Amúgy legtöbb ilyen szó az hangutánzó próbál lenni, csak kérdés, hogy mit hallanak az adott nyelvterületen, hogy hangzik az. Szerintem a wow az egész jó egyébként. És a miu, ahogy az angolban, a miau az tökre hasonlít a miénkre, de a cica is sok mindent szokott csinálni, mármint egy különböző nyelveken. Ez tök érdekes dolog, és hát ha lesz még ilyenünk, köszönjük szépen. Mi, ha fáradtak vagyunk, és nem jut eszünkbe az adott angol kifejezés, akkor elmutogatjuk. Ami vicce szokott lenni, ha valamit nagyon durván félreértünk, például volt, hogy sétálunk, és mondtam neki, hogy menjünk be egy plázába kezet mosni, mondta, hogy nem szeretne. Kiderült, hogy hands helyett pent szót értett, tehát, hogy azt mondom neki, hogy mossuk ki a fehér nemünket ott. Na hát igen, ezen mondjuk nem lepődök meg, hogy ezt nem akarta. Sárának köszönjük az üzenetet. Egyébként a nevek kiejtése is nagyon érdekes, mert ha most az első blogban említett párról, az ismerőseimről beszélünk, akkor mi persze Misinek, vagy hát én Miájkának hívom a barátomat, de Liana, a saját feleség, az kicsit így elhúzza az íbetőt, Misi, Misi, így szokta mondani, és tök jól hangzik, úgyhogy a nevek kiejtése, nem csak az állatok hangjainak kiejtése is ilyen tud lenni. És igen, ebből is sok félreértés adódik, hogyha egy-egy szót félrehallunk, vagy félreértünk. Ritkán volt, hogy nem értett meg, annak ellenére, hogy nem ismerte a magyar nyelvet. Hanghordozásból mindig volt sejtés, hogy miről beszélek, akár jó, akár negatív értelemben. Mondjuk lehet azért, mert mindketten több nyelvet beszélünk, ő török, olasz, német, én angol, magyar és német. Egy idő után annyira megszoktam, hogyan beszél olaszul, hogy őt értettem, de azt, akivel beszél, nem. Ez is tök érdekes, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Hát igen, a saját párunk, vagy hozzánk közel álló személy nyelvezetét, kiejtését, minden ilyesmit megszokunk, de én is találkoztam nem olyan régen egy egyébként török származású, de Londonból ide költöző orvos sráccal, akivel annyira szép, ízes angol, tehát British English-e volt, hogy tök jó volt hallgatni, de rájöttem, hogy nem mindent értek, mert nem ehhez a fajta angolhoz vagyok szokva. Úgyhogy izgalmas kérdés ez mindig. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, ha van önnek is más anyanyelvvel kapcsolatos vicces sztoria, főleg a párkapcsolaton belüli, akkor küldje el nekünk akár a 0635 92 92-5-re, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Köszönjük!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: nevelés és szavak összekeverése. Márk szerint ezek a legnagyobb problémák, más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, de Márk üzenete folytatódik. Közös nyelv az angol. Elkezdi mondani. Where is the basket we got yesterday? We didn't get any. The basket from Bunnings. Utólag kiderült, hogy bucketről volt szó. A fő probléma egyébként a kulturális különbség, Kelet-Európa versus Ázsia. A szüleivel még nagyobb a különbség, ők a 60-as, 70-es évek Kínájában nőttek fel. Na igen, itt lehetnek kihívások, de gondolom, hogy tudjátok kezelni, csak erre föl kell készülni. Nem párkapcsolat, de legjobb barát. Elég sok Lost in Translation szitunk van, pedig az angol mellett kutyulunk bele más nyelveket is, írja nekünk Bogi. Köszi, bár mondhattál volna akár konkrét példát is, ha még van időnk, akkor nyugodtan leírhatod, hogyha van kedved természetesen. Nekem az volt a fura, hogy mekkora a kontraszt a másik fél anyanyelvű megnyilvánulásai és a magyar beszéde között ugyanabban a témában. Az egyik self egy komoly, határozott férfi, a másik meg kap egy kis aranyos, gyermeki színezetet pusztán a kiejtése miatt. Zsófitól kaptuk ezt, és igen, erről már beszéltünk korábban, ez egy érdekes dolog. Nálunk a legviccesebb szituációk azok, amikor rokonaimmal vagyunk és belekeveredek, kihez milyen nyelven beszéljek. Anyukám egyébként türelmesen végig szokott hallgatni, majd megkérdezi, ezt most nekem mondtad? Mert ha igen, akkor mondd el magyarul is. De volt már olyan is, hogy fordítani szerettem volna, ehelyett véletlen elismételtem ugyanazon a nyelven, csak más szavakkal. Ez is tök jó egyébként, nagyon-nagyon tetszik, hogy ilyen sztorikat írnak nekünk a kedves hallgatók, Hajnalkától kaptuk az üzenetet. Már megyünk is tovább. Amikor beszélek valakivel telefonon, az az 5 perces beszélgetésből megért egy-két szót, és utána pedig cukin mosolyog rám, hogy ezt értettem. Ez nekem is megvan, ezt mi is szoktuk csinálni. Ugyanis hiába tanultam angolt én is, meg érettségiztem belőle, azért, hogyha az ember nem használja, akkor nagyon gyorsan ki tud kopni azt, hogy mit és hogyan mondjon. Úgyhogy szerencsére ezért jók az interkulturális kapcsolatok, mert legalább ezeket fel lehet eleveníteni, és amúgy is megismerünk más kultúrákat. Egy hosszabb e-maillel megyünk tovább, nem adódik sok furcsaság, kezdődik így aztán egy jó hosszú üzenet. Egyszer megesett, hogy én még félig aludtam, a feleségem meg kérdezett valamit, talán boltba ment és kérdezte, hogy akarok-e valamit. Én pedig vagy 6-szor elmondtam neki, hogy mi az, ami kéne, de csak azt mondogatta, de nem érti, amit mondok. Nem tudtam egyszerűen felfogni, hogy mi baja van, talán nem hal valamiért, végül aztán az agyam hirtelen felébredt teljesen, és akkor leesett, hogy magyarul válaszoltam neki, ezért nem értette. Egy másik családtaggal is megesett hasonló, épp fejhallgató volt a fél fülemen, és magyarul néztem valami videót. Ő kérdezett valamit angolul, én elkezdtem magyarul a választ, míg pár másodperc múlva leesett, hogy angolul kéne, a fejhallgatóból hallatszó magyar beszéd miatt valahogy átállt az agyam magyarra, és hirtelen nem kapcsolt vissza. Ezen kívül semmi, viszont feleségem nagyon érti a B betűs és a K betűs szavakat, és a hasonlókat, illetve szereti kimondani, hogy a macska fütyölője paprika. Az is jó volt, amikor először voltunk együtt négyen a feleségemmel, beszélt nyelve csak az angol, én magyar, angol, kevés német, anyám magyar, német, nagyon kevés angol, anyám férje pedig német, és abszolút minimális angol. Anyám németjét félig meddig értettem, a férjét már annyira nem, úgyhogy amikor nyomta a sztoriait, akkor anyám fordított németről magyarra, a feleségemnek meg én magyarról angolra. Ki tudja ott milyen információk veszhettek el a fordítás sűrűjében. Ezt egyébként Balástól kaptuk, és annak ellenére, hogy így indult, hogy nem adódik sok furcsaság, egészen jó kis e-mail lett ebből. Nagyon szépen köszönjük a véleményt, és hogyha van önnek is hasonló, akkor nyugodtan küldje el nekünk a 0635 925 925-re. A Ceglét hangja ugyanis a hírek és a zenék után folytatódik a második órával.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hideg a Ceglédi Rádióban.
1: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. A méheket is megviseli a szárazság. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárca vezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában,

0: és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel, értesült az RTL híradó. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. Letartóztatásáról jövő hét elején dönt a bíróság. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollen hiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol anyanyelvi különbségekkel foglalkozunk, pontosabban más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai napon. 0635 92 92 5 és kívánságkukat@ceglidradio.hu. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem tervezünk második adást, nem biztos, hogy be fog telni, hogyha még nem írnak néhány üzenetet, úgyhogy mindenki bele fog férni, de hogy ez biztos megtörténjen, nem is húzom tovább az időt. Illendőségből, ha van nálunk vendég, egymással is angolul szoktunk beszélgetni. Ekkor jöttünk rá, hogy egymással nem tudunk így rendesen beszélni, mert egyszerűen nem áll rá az agyunk. Mondjuk annyiból vicces a dolog, hogy folyamatosan borzalmas mirror rotate mondatokkal szórakoztatjuk egymást, amit megint nem értenek a többiek. A crab eat your eyes és a sweating like a whore in church igazán nagy siker volt a kintieknél. Hát a crab az a rák, az eat az az enni, és a your eyes a szemeid, a másikat le se fordítanám, de hogy ez itthon el szokott hangozni, és így lefordítják gyakorlatilag tükörfordításban a mondatokat. Én ezzel szóvicceket szoktam gyártani, angol ilyen szóvicceket, nem mindenki szereti, de néhányaknál nagyon beüt a dolog, úgyhogy nagyon örültem, mikor felfedeztem saját magamban, hogy angolul is mennek a szóviccek. Az amúgy tényleg rohadt fura az agyamnak, amikor magyar családtagjaim, ma vagy barátaimmal kell más nyelven beszélnem, mert a csoportban van valaki, aki nem beszél magyarul, például párom vagy hasonló. Egyszerűen fura az agyamnak ezt megélni, írja nekünk Marika, és igen, hát fura, de meg lehet szokni szerintem. Én 3 különböző nyelven beszélek apámmal, anyámmal és barátnőmmel, ezért egészen gyakran megesik, hogy miközben az egyik szülőmnek telefonálok A nyelven, és kérdez valamit a barátnőm B nyelven, akkor C nyelven kezdek válaszolni. Az agyam tudja, hogy más nyelv csak hirtelen rosszat azonosít be. Tökre megértem, ilyen is történt már velem is, ezt Levi küldte nekünk. Zoli írja, hogy barátnőm román, és anyanyelvi szinten beszélek is románul. Néha out of the blue angolra váltunk, és angolul beszélünk, mint ahogy most is angolra váltottál egy fél mondatot, de hogy így a semmiből, ez azt jelenti ez a kifejezés, hogy hirtelen így angolra váltanak át, és angolul beszélnek tovább. Tök jó üzenet, köszönjük szépen! Már egész jól ért magyarul, de amikor egyszer megszólaltam, hogy pisilnem kell, ő csak furán nézett rám, és látszott rajta, hogy zavarban van, nem tudja, mit is mondjon rá. Majd kiszünetelen megkérdezte, hogy akkor most kell, vagy nem kell. Kiderült, azt nem értette, hogy miért jelentem be sétálás közben, csak úgy a semmiből, hogy nem kell mosdóba mennem. Aha, hogy egy tagadást hallott bele a mondatba, ami nem volt ott. Igen, egyébként ez is nagyon érdekes, a magyarban rengetegszer van egy olyan elhelyezett nem szó, ami pont, hogy nyomatékosítani akar, vagy az ellenkezőjét jelenti. Ezt is nagyon nehéz az iróniát például jól lefordítani angolra, de hát lehet próbálkozni. Pont ma hajnalban mondta párom, hogy milyen érdekes, hogy a macska azt mondja miau, de mi ezt nyávogásnak hívjuk, miközben az angolban miu és igeként is miu. És azt fejtegette, hogy akkor volt-e valaha miauzik ige, vagy nyáv nyáú, mint hangutánzó szó? Jó kérdés. A lengyel kacsa egyébként azt mondja, hogy fuck, fuck, fuck. Ez itt Angliában nagyon vicces szitukat szokott előidézni. Hát igen. Ja, meg németül például a tűzoltó szirénája nem Nino, hanem tá-tű-tá-tá. És én 20 éve nem bírom a német páromat meggyőzni, hogy a kakuk nem kukukkot mond, hanem kakukkot. Na igen, hát itt jó sok minden összejött, és nagyon szépen köszönjük, ezek azok a nyelvi különbségek, amire kíváncsi voltam. Ha önnek is van ilyen sztori a párkapcsolaton belülről, küldje el nekünk, hamarosan folytatódik a Ceglét hangja. Ceglét Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél.

0: Domi írja nekünk, hogy én azon rögtem egyfolytában az ex-lengyel feleségem mellett, amikor valamiért megütötte, a lengyelek azt mondják auva, az au vagy az ouch helyett. Mindig a zene jut eszembe, pump up the jam, auva. Tök jó, köszönjük szépen, mert hogy azért olvastam be ezt az üzenetet, ugyanis más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai adásban itt a Ceglét hangjában, ez is elég vicces helyzet, auva. Amikor étterembe vagy bárhová megyünk, letagadom, hogy magyarul beszélek. Legfeljebb akkor szólalok meg magyarul, ha az ott dolgozók nem tudnak angolul, mert ha magyarul szólalok meg, őt szinte emberszámba sem veszik, és végig hozzám beszélnek még akkor is, ha tudnak angolul. Elég sok kellemetlen, érdekes beszélgetést hallottam már így, mivel azt hitték, nem magyarok vagyunk. Ezt Dani küldte el nekünk, és egyébként tökre igaz. Pontosan nem megbántás miatt csinálják ezt szerintem sokan emberek, hanem a magyar nyelven biztosabbak, így kapaszkodnak abba, hogy valaki érti őket, és már ránézni is elfelejtenek a másikra. Ezen bizony fejlesztenünk kell, mert hát a nyelvtudásunkon is kellene, de hogyha nem értjük meg a másikat, akkor is emberszámba kell venni, legalább ránézni, vagy ilyesmi, még hogyha magyarul is beszélünk, és valaki fordít nekünk, de tanulj meg ránézni az emberre. Tökre igaza van a kedves üzenetküldőnek. Már is megyünk tovább, több külföldi párom is volt egymás után, más dolgok voltak viccesek. Az egyiknek nem volt túl jó nyelvérzéke, de a kiejtése tökéletes volt. Egyszer jött a lépcsőházban egy ember, köszönt nekünk, hogy sziasztok, erre emberem magabiztosan válaszolt, hogy sziasztok. Akcentus nélkül, a pasi megnézte, hogy kit lát még rajta kívül. Olyan is volt, hogy szólt hozzám, de hirtelen nem értettem, hogy melyik nyelven próbálja mondani. Egy másiknak mondtam, hogy aranybogaram, kérte, hogy fordítsam le, aztán megsértődött, hogy lecsótányoztam. Egyébként tök jó az üzenet, ezt Hanga küldte nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Párammal spanyolul, anyáékkal magyarul, munkában angolul beszélek. Ami érdekes és kicsit félelmetes, hogy minden nyelven más a személyiségem, az álmaim és gondolataim pedig témától függően váltanak nyelvet. Ez ott gabajodik össze a legjobban, mikor a kutyámmal beszélek, na neki aztán néha egy mondatban váltok a három között. Tök jó üzenet, köszönjük szépen Orsinak! Páromnak 9 év után is csak 10 alatti a magyar szókincse, én pedig feljavultam franciából. Az is mindig nagy szerencsénk, hogy ilyen szép a magyar nyelvünk, és kb. Elveszted a fél identitásod, ha más nyelven beszélsz. Sajnálom a körülöttem élőket, akik kimaradnak a nyelvi humor leleményeiből. Ez is teljesen igaz, és köszönjük ezt az üzit is. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. Másfél hét múlva lesz 5. Harald norvég király temetése. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárca vezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Lapinformációk szerint meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában vasárnap országszerte miséket tartottak. Tízezrek helyeztek el virágokat, kártyákat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították a kórházból. 5. Harald halála után fia, 8. Håkon lett Norvégia új királya.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
0: Ceglin Rádió, sok magyar zenével.

Sírva röhögtem, amikor megtudtam, hogy mit mond a béka lengyelül. Re-re, kum-kum. Re-re, kum-kum. Egyébként egy kicsit jó szerintem. Nagyon szépen köszönjük Lászlónak az üzenetet, és már megyünk is tovább másokéval. Más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk ma a Cegléd hangjában. Én 34 vagyok, 12 évig voltam együtt 3 külföldi hölgyel, remélem külön-külön, ezt most csak én tettem hozzá. Mára azt érzem, ha a csajozás terén nem angolul beszélek, akkor béna vagyok. Az angol alter egóm vagányabb és megnyerőbb, mint a magyar, és továbbra sem zárkózom el, hogy külföldi párt választak. Mindig is érdekesen hallgattam az idegen nyelveket, és szívesen tanulgattam is őket. Halandzsa szavaik és szólásaink, amiket kitalálhattunk dolgokra vagy szituációkra, pedig valami összemixelt nyelven alakultak ki. Magyarul nem igazán ment egyik sem, valóban nehéz lehet másoknak. Köszönjük szépen, üzenet végén nincsen név, de nekünk így is megfelel. Nekem csak néha kikapcsol a Google fordító a fejemben, amikor társaságban vagyunk, például a szüleivel, és beszélnek egymás között, és egyszerűen nem tudok figyelni, mert betelik a memória az agyamban. Aztán pár másodperc után visszaáll a rendszer. Vagy fél évente egyszer megfeledkezem magamról, és magyarul szólok a barátomhoz. Ő mondjuk nem kérdezi, hogy az én nyelvemen egy szó hogyan van, mert meg se akar tanulni magyarul, mivel nehéz, és amúgy sem élünk Magyarországon, de azért tud ilyen kis small talkot, amiket hall, amikor beszélek telefonon, vagy a nagyszüleim erőszakkal megtanítják neki. De sokszor van, hogy megtetszik neki egy szó, például a rengeteg, vagy a krumpli, és akkor hetekig ezt a szót ismételgeti, az mondjuk vicces, mert a végén már rengeteg-rengeteg krumpli, amit ismétel. Vagy amikor tükör fordítani kell a családom meg a párom között, és már a végén fordítva beszélek hozzájuk, és már egyik sem tudja kinek és mit mondok, írja nekünk Anett. Nagyon szépen köszönjük, ebben is sok minden benne volt. Egyszer Németországban találkoztam pár német barátommal, de közben otthonról hívtak engem, hogy melyik szomszéd néni lehet befőttet kérni. Nos, teljesen elfelejtettem, hogy a magyar szavak teljesen másképp hangozhatnak, mondjuk a németeknek. És most képzeljétek el, hogyan néztek rám, miután megszólaltam, hogy jó-jó, akkor lehet a másik nyuggernél van. És aztán sikerült még a puszi-puszit is bedobnom elköszönés gyanánt. Tök jó üzenet, igen, hát ebben is mindenféle furcsaság van. Gondolom voltak tekintetek, amik rád szegeződtek ilyenkor. Jelenleg szingli vagyok, de mivel Ausztriában élek, ezért többnyire mindenkivel, munkában, irodában német-angol, attól függ, németül beszélek a mindennapokban. Igazából semmi furcsasággal nem találkoztam, nyilván olyan előfordulat, hogy valami magyar szólást, mondást nem tudnak németül, vagy nem tudtam németül átadni, mert annyira specifikus, és tükörfordításban elmondtam, hogy mit is jelent, a másik megmondta, hogy jaj, ez nálunk is van, és elmondta az osztrák megfelelőjét. Nagyon nincs nyelvi korlát, mert folyékonyan beszélek felsőfokon, de mindig lehet újat tanulni, és eddig mindenki nyitott volt arra, hogy mondjon, mutasson nekem újat. És szerintem ez a jó, és mi is legyünk nyitottak, és maradjunk a Cegléd hangjával, mert még egy blokkra visszajövünk hamarosan.

0: Ez már a Ceglit hangja legvége, kedves hallgatók, ahol más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit vártuk, és van még belőle néhány, igyekszem is felolvasni mindet. Naponta 1000 félreértés, teljesen más szót hall a mondatokban, mint amit mondok, pedig annak a szónak rohadtul semmi köze értelme az adott kontextusban. Van, hogy ő mond egy szót, rohadtul nem értem, ő meg csak ismételgeti egyre idegesebben, de még azt se tudom, hogy a három nyelv közül melyiken mondja valójában. A konkrét szavakon, mondatokon kívül a nonverbális reakciók és a hangsúly, hanghordozás is szoktak problémát okozni, írja nekünk Eszter. Következő üzenet, talán az egyik furcsaság, ami elő szokott fordulni, azok a mondások, közmondások, amiket azonnal fordítok, de van, hogy nem érti, mert náluk nyilván tök más, hogy mondják, és akkor csak néz rám, hogy mi van. De én semmilyen személyiségváltozáson nem megyek keresztül, miközben angolul beszélek, a hangom sem változik meg, mert teljesen természetes, hogy angolul beszélek, pedig magyar az anyanyelvem. Az ilyesmi szerintem csak azoknál fordul elő, akiknek az új és vagy nincsen megfelelő szókincsük kifejezni a gondolataikat a másik nyelven, így akarva akaratlanul is elkezdenek egyszerűbben gondolkodni. Mivel én már a feleségem megismerése előtt is rengeteget beszéltem angolul is, a munkám miatt teljesen megszoktam a nyelvet és nem torzított semmit a személyiségemen, ugyanúgy ki tudom fejezni magam, mint például magyarul. Például sosem fordult még elő, hogy ne váltottam volna, amikor kell. Magamban szoktam káromkodni magyarul, de azok jó részét már érti. A feleségem pedig akadémiai szinten beszél angolul, néha olyan szavakat használ, hogy csak pislogok, és rá kell keresnem. Az még nyilván aranyos, amikor magyar szavakat és kifejezéseket próbál kiejteni a maga módján, de ebben meg semmilyen furcsaság nincsen, szimplán aranyos és vicces, felszoktam jegyzetelni, írja nekünk Andi. Néha frusztrál, hogy nem tudom úgy kifejezni magam, ahogy akarom, egyébként mi már magyar szlenget is használunk rengeteget, és a párom nyelvéből is, írja nekünk Gábor. A férjem dominikai, spanyolul beszélünk, angolul nem tud. Egyszer, mikor pár hónapja voltunk együtt, és nem ment úgy a spanyol fordítót használtam, hogy megmutassam neki, mit szeretnék, ha hozna. Nagyon büszke voltam, mert tudtam, hogy a pen kenyér, így be is írtam angolul, hogy bring me some pen, please. Kérdezte, mekkorát, mondtam, hogy közepeset, más nem kérdezett. Szépen a pent le is fordította, angolról serpenyőnek. Úgyhogy egy óra múlva megjelent egy közepes serpenyővel, de nagyon büszkén. Mindig akadnak félrehallások, nehéz, hogy nekem kell megtanulni az ő nyelvén, hiába beszélek angolul, így semmire nem megyek vele. Hát igen, vannak ilyenek, amikor nem is feltétlenül, mert nem hajlandó, hanem hogy neked hasznos megtanulnod, hogy ott te kint tudj kommunikálni. És végül az utolsó üzenet, nekem cseh párommal, angol a közös nyelv, gyakran van, hogy megkérdezzünk valamit, hogy hogy van a másik nyelvén, akár konkrét szó, de inkább kifejezéseknél, szólásoknál, meg egyébként még ételeknél jellemző nagyon, és angolul nem tudja, csak elmagyarázni, körbeírni, mire rájövünk, hogy tök hasonló, vagy éppen ugyanaz van a saját nyelvünkön is. Igen, ezek nagyon jó felismerések mindig, és fel kell ismernünk azt is, kedves hallgatók, hogy véget ért a mai műsor, holnap egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja, Vörös Nelly köszöni megtisztelő figyelmüket és a rengeteg remek üzenetet, a viszonthallásra.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: kávéval átitatott energiát hordozadó friss, vidám, habkönnyű, sötétű, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, kisebb, nagyobb megszakításokkal. Mindjárt indul a jó reggelt szegléd, már is mutatom, hogy mivel. Ilyen felvételét játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Ki a sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
8: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. Befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyét. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését is. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csak nem 30 centivel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a Paksia erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul tudjon működni. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív ösztönző támogató és fejlesztő

0: szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában. A szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére írt ki pályázatot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Az elsődleges szempont az volt, hogy az eljárás minden szakasza átlátható, szakmailag megalapozott legyen, ezért a meghirdetést iparági konzultáció előzte meg. 6 járásban 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni, amelyeken a betáplálásra kiosztható összteljesítmény 202 megavolt amper. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak majd szolgálatban. Szeptember 9-én temedik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában vasárnap országszerte tartottak miséket. Tízezrek helyeztek el virágokat, kártyákat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt.
1: Az időjárásról.
0: Ma a Dunántúlon záporok, zivatarok is kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé lehet eső. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 12-17 fok, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg remek hetet. Nem mellesleg augusztus 31-e hétfő van, ezzel a nappal is foglalkozok majd később, persze jönnek a reggeli rovatok, a megszokott reggeli rovatok, fontos hasznos infók, programajánló, lapszemle, a csillagok üzenetei, sőt mi több, ma jelentkezik sportos egy óra osztán kis Szabó Kristóffal. Most meg azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemé térségében pedig a főváros felé tart még a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglidiek kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Holnapra kedre virradóan a front hatására több helye lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel, kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő, főként északon lehet élénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására több felé feltámad az észak-nyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék hazánk nagy részén nem várható. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Ceglid Rádió.

0: kedves hallgatók, a jó reggel Ceglédet nem sokára a dalokkal folytatjuk, a ceglédiek kedvenceivel, előtte azonban azonnal érkeznek a legfrissebb információk. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. Befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyét. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését is. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 centivel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a Paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul tudjon működni. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság mára olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában. A szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére írt ki pályázatot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Az elsődleges szempont az volt, hogy az eljárás minden szakasza átlátható, szakmailag megalapozott legyen, ezért a meghirdetést iparági konzultáció előzte meg. 6 járásban 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni, amelyeken a betáplálásra kiosztható összteljesítmény 202 megavoltamper. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak majd szolgálatban. Szeptember 9-én temedik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában vasárnap országszerte tartottak miséket. 10 000-ek helyeztek el virágokat, kártyákat és gyújtottak gyertyákat az osztói királyi palota előtt.
1: Az időjárásról.
2: Ma a Dunántúlon záporok, zivatarok is kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé lehet eső. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 12-17 fok, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, a műsorvezető, folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, hamarosan pedig jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: olyan szép felállni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió.
2: Cegléd Rádió.
1: A közös ismerős.
3: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
4: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsgi András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: kedves hallgatók, mivel indul a következő 60 perc? Ez a dalocska szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban.
5: Jogszabályok gyorsíthatják a nemzeti vagyon visszaszerzést. Több mint 800-an haltak meg a nepáli földcsúszamlásokban. Délutántól egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Új jogszabálymódosítások gyorsíthatják az állami vagyon visszaszerzését. Erről beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek megbízatása kapcsán hangsúlyozta. Céljuk a létező legerősebb hivatal felállítása szakmailag elkötelezett vezetőkkel. Hozzátette, nem az állampolgárok felelőssége az, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Befejeződött a Dunai Fenék küszöb építésének első üteme. A munkálatok gyorsan 17 nap alatt készültek el. A víz alatti kősánc már most csak nem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet a Paksi atomerőműnél. Az építmény segít, hogy az atomerőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul tudjon működni. Pályázat indult szélerőművek létesítésére és bővítésére. 6 járásban 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak szolgálatba. Lemondott a Magyar Korvinlánc testületben betöltött tagságáról és a Korvinláncról is Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerint egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltérnek egymástól. Meghalt a kórházban az a 23 éves férfi, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A gyanúsított egy 64 éves hajléktalan férfi, szóváltás

0: ásásba keveredett két másik férfival, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A támadó elmenekült a helyszínről, de órákkal később elfogták. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt eljárást indított. Már több mint 800 halálos áldozata van a nepáli-kínai határnál történt földcsuszamlásnak és villámárvíznek. Több mint 3000 embert eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is keresnek 3 kettős állampolgárságú magyart. A hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Éhezés fenyegeti a hazai méheket a hőhullámok és a szárazság miatt. A napraforgó elvirágzásával július végén országszerte megszűntek a természetes virágporforrások. Szakemberek szerint jövő tavasszal sok méh család elpusztulhat.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a változékony idő, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Estétől viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, napkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást, valamint remek hetet. Folytatjuk egyrészt a jó reggelt szeglédett dalokkal, másrészt pedig alapszemlével. Maradjanak

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a blik.hu oldallal a mai lapszemlét, kedves hallgatók. Szűcs Judit, az énekesnő megdöbbentő vallomást tett. Elárulta, hogy éveken át bántalmazta és molesztálta őt a volt párja. A lelki megrázkódtatáson kívül fizikai következménye is lettek a családon belüli erőszaknak. Judit daganatokkal és komoly hangszalag problémákkal is küzdött az elmúlt években, melyekről azt mondja, szerint ezeket is a magánéleti nehézségei okozták. Szűcs Judit szerdán a TV2 aktívban vallott arról, hogy 16 év együttlét után elhagyott volt párjával valójában milyen is volt az élet. Itt molesztálásról, abúzusról, mindenről van szó. Borzasztó dolgok történtek, amiket én a rendőrségen el fogok mondani, amikor feljelentem, őt hangzott el a megrázó vallomás a Sztártól. Az énekesnő a Bliknek elárulta, milyen érzés, hogy ennyi idő után, közel egy évvel ezelőtt végre megszabadult a volt párjától, aki pokollá tette az életét, fokozatosan elszigetelte a családjától és a barátaitól, miközben teljes kontrollt gyakorolt az élete felett. Megmenekültünk tőle, azóta boldogok vagyunk és élünk. Ő szerintem egy beteg ember, narcisztikus pszichopata és gyógyszeres kezelésre szorulna, csak nem akar bekerülni a rendszerbe. Nem akarja, hogy kezeljék. Előfordult, hogy nem is emlékezett arra, mit csinált, mi történt. Nagyon nehéz volt kilépni ebből a kapcsolatból, de végül sikerült. Most gyógyulási folyamatban vagyunk. A hangszalagon már jól van, hál' Istennek nagyon jól sikerült minden a műtéttel, de azért a hangképzés beindítása miatt foniáterhez járok, mondta a lapnak Judit, aki fel akarja jelenteni a férfit, aki megkeserítette az életét. Még nem tudtam elmenni a rendőrségre, de mindenképpen feljelentem, mivel szükség van a távoltartási végzésre, szögezte le Szűcs Judit, aki ezt is elárulta, mi segít neki lelkileg talpra állni. Nekem lelkileg a fellépés a legjobb, mindenre a közönség szeretete és a színpadra áramló energia a gyógyír. Rendben lesz minden, örülünk annak, hogy leesett egy nagy beton darab a hátunkról. Szombaton is megyek Szlovákiába fellépni jövőre, az 55 éves jubileumi koncertemre készülök, amihez szeretnék támogatókat szerezni. Új dalokkal is készülök a közönségnek, mondta lelkesen Judit, aki mellett 100%-osan ott áll lánya, Tímea. A blik.hu, tehát Szűcs Judit énekesnővel is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
7: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu oldalról ajánlok olvasni valót. A színésznő néhány hete esett át csípőprotézis műtéten, azóta pedig folyamatosan jár kezelésekre és gyógytornára. Dobó Kata jelenleg bottal jár, de úgy tervezi, hogy már nem sokáig, ugyanis 3 hét múlva színpadra szeretne állni. Dobó Kata 3 héttel ezelőtt esett át csípőprotézis műtéten, azóta pedig teljes erőbedobásra dolgozik a felépülésén. A színésznőt korlátozott ideig elérhető Instagram történetben számolt be arról, hogyan halad a rehabilitációja, és azt is elárulta, hogy már most egy fontos dátum lebeg a szeme előtt, 3 hét múlva ismét színpadra szeretne állni. Kata számára nem egyik napról a másikra jött a probléma. Hosszú időn keresztül próbált együtt élni a fájdalmakkal, miközben szakemberek segítségélve igyekezett elkerülni, vagy legalább késleltetni a műtétet. Végül azonban elérkezett az a pont, amikor már nem lehetett tovább halogatni a beavatkozást. Körülbelül 2 évvel ezelőtt kezdődtek olyan fájdalmak, amiket nem tudtam beazonosítani. Egy MRI vizsgálat után azt mondták, hogy valamikor biztos a műtét lesz, de kezdjek el egy gyógytornás időszakot, és akkor megpróbáljuk ezt egy kicsit kitolni. Ez körülbelül 1,5 éven keresztül jól is működött, és aztán így március környékén azt éreztem, hogy ez most már így nem jó. 3 héttel ezelőtt megtörtént a műtét, és elkezdődött a rehabilitáció, mert nem sokára ismét színpadra kell állnom. 3 hetem van, mondta Dobó Kata. A színésznő a videóban jelenleg még bottal közlekedik, ám a célja, hogy a következő hetekben fokozatosan visszanyeri a stabilitását és a mozgását, vagy mozgás biztonságát, ez szakértői segítséget is kap. A videóban megszólaló orvos részletesen bemutatta, milyen lépések támogatják a felépülést egy ilyen komoly beavatkozás után. A rehabilitáció egyik legfontosabb eleme a gyógytorna. A műtés során ugyanis az izmokat is érintő beavatkozás történik, ezért azokat fokozatosan újra kell erősíteni. A tornát különböző, a regenerációt támogató kezelésekkel egészítik ki. Ezek közé tartozik a vörösfényterápia, amely az izmok keringésének javítását segítheti, valamint a magaslati levegős tréning, amely szintén a szervezet regenerációját hivatott segíteni. Dobó Kata számára ráadásul előnyt jelenthet, hogy már a műtétet megelőzően sem hagyagolta el a mozgást, és rendszeresen végezte a számára előírt gyógytorna feladatokat, így a teste már a beavatkozás előtt is felkészültebb volt, ami a rehabilitáció során is segítséget jelenthet. A borsonline.hu oldal tehát Dobó Katával és az ő visszatérésével, megműtétjével is foglalkozik.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Reklámok jönnek, kedves hallgatók, utána a friss infók, majd én vissza a dalokkal, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep, fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők, laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Jogszabályok gyorsíthatják a nemzeti vagyon visszaszerzést. Több mint 800-an haltak meg a nepáli földcsúszamlásokban. Délutántól egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Új jogszabálymódosítások gyorsíthatják az állami vagyon visszaszerzését. Erről beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek megbízatása kapcsán hangsúlyozta. Céljuk a létező legerősebb hivatal felállítása szakmailag elkötelezett vezetőkkel. Hozzátette, nem az állampolgárok felelőssége az, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Befejeződött a Dunai Fenék küszöb építésének első üteme. A munkálatok gyorsan 17 nap alatt készültek el. A víz alatti kősánc már most csak nem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet a Paksi atomerőműnél. Az építmény segít, hogy az atomerőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul tudjon működni. Pályázat indult szélerőművek létesítésére és bővítésére. 6 járásban 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak szolgálatba. Lemondott a Magyar Korvinlánc testületben betöltött tagságáról és a Korvinláncról is Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerint egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltérnek egymástól. Meghalt a kórházban az a 23 éves férfi, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A gyanúsított egy 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett két másik férfival, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A támadó elmenekült a helyszínről, de órákkal később elfogták. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt eljárást indított. Már több mint 800 halálos áldozata van a nepáli-kínai határnál történt földcsúszamlásnak és villámárvíznek. Több mint 3000 embert eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is keresnek 3 kettős állampolgárságú magyart. A hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Éhezés fenyegeti a hazai méheket a hőhullámok és a szárazság miatt. A napraforgó elvirágzásával július végén országszerte megszűntek a természetes virágporforrások. Szakemberek szerint jövő tavasszal sok méh család elpusztulhat.
2: Az időjárásról.
6: Folytatódik a változékony idő, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. De a Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Estétől viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, nem sokára programokat ajánlok, és szólok az időjárásról is, tartsanak velem.
1: Jó reggelt Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cegédiek kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Holnapra, kedre virradóan a front hatására több helye lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel, kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Főként északon lehet élénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására több felé feltámad az észak-nyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék hazánk nagy részén nem várható. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Kedves hallgatók, mutatom azonnal, hogy mivel indul a következő 60 perc. És David Vett a közös újdonságát játszom a hírek után, Save Me Tonight címmel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök, új adatszolgáltatást vezet be a NAV. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Ha mindig a közvélemény döntene például kinevezésekről, jogszabályokról, az országot nem lehetne kormányozni. A kormányfő a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, az öregségi nyugdíj emelését, valamint azt, hogy 3 hőhullámot és 2 energiaválságot sikerült kezelnie az országnak. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban, a helyi szervezetektől a pártvezetésig. Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Elhangzott, a párt szuverenitását helyre kell állítani és fel kell készülni az önálló indulásra az önkormányzati választásokon. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 KEKVA felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá, ellenőrizhetővé. Holnaptól a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak. Legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztár gép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. Lemondott a Corvin láncról és az azzal járó testületi tagságáról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus szerint a magyar Corvin lánc testület nem tölti be azt a közéleti, tudományos és erkölcsi szerepet, amelyet be kellene töltenie. A Telex beszámolója szerint

0: szerint kifogásolta, hogy a testület nem állt ki az ukrajnai gyermekkórház elleni 2024-es orosz támadás ügyében, és akkor sem szólalt meg, amikor az általa létrehozott élvonal alapítványt szerinte szakmailag megalapozatlan támadások érték.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a változékony idő, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé lehet zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
1: Közlekedési információk.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemé térségében pedig a főváros felé tart még a itt felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózás, na meg zseniális hetet, azonnal folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig elárulom, mit üzennek már a csillagok, ezért is tartsanak velem.

0: továbbra is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a csillagok üzeneteivel. A mai nap ezért gondolata, a mottoja mondata az, hogy a bizalom törékeny dolog. Kos, ha valakivel, aki hozzád közel áll, történik valami, hibát követel, vagy bajba kerül, azért nem te vagy a felelős, és nem is észszerű magadra venni a dolgokat. Felajánlhatod a segítségedet, de nem oldhatod meg helyette a problémát. Vannak helyzetek, amikor jobb kimaradni a dolgokból, és ez a mai is pont egy olyan lehet. Vagy ilyen. Bika, az élettel le van fordulatokkal, és néha olyan, mint egy hullámvasút. Ma lehet, hogy a szerelvény éppen egy kisebb hullámvölgyben halad, amitől te talán nem érzed magadat valami jól. Lehet, hogy okosabb lenne majd kicsit pihenned, és erőt gyűjteni arra az időszakra, amikor emelkedik előtted az út. Erre nem kell sokáig várnod. Ikrek, ha minden problémádat egyedül akarod megoldani, azzal nem csak megnehezíted a saját életedet, de el is szigeteled magadat érzelmileg a környezetettől. Ha ma úgy érzed, hogy segítségre van szükséged, vagy legalább egy türelmes hallgatóságra, tudod, hogy kit kell keresned. Azt, akire mindig, minden helyzetben számíthattál eddig. Rák! Ma egy ötletet, inspirációt nyerhetsz abból, hogy valaki elmesél számodra egy történetet, azt azonban ne feledd, hogy ami valaki másnak tökéletes megoldást nyújt egy élethelyzetben, az neked még nem biztos, hogy elegendő. Hozd hát létre ebből a te kreatív, saját megoldás verziódat, és egyszerre minden a helyére kerül. Oroszlán! Ma valaki egy váratlan kérdéssel vagy véleménnyel olyan dologra világíthat rá, melyre eddig te nem gondoltál. Talán felkavaró lesz, amit hallasz, de ne hagyd, hogy ebben az esetben az érzelmeid irányítsanak. Viselkedj profin és tanulj az esetből. Hasznosítsd, amit lehet. Szűz! Vannak helyzetek, amikor azt érezzük, hogy rajtunk kívül mindenki élvezi az életet, és mindenhol minden csupa móka és kacagás, ugyanakkor neked napi szinten kell megküzdened azért, hogy olyan életet élj, amelyet elvársz önmagad számára. Ne feledd azonban, hogy az emberek nagy részénél a látszat nem teljesen fedi a valóságot, néha pedig köszönő viszonyban sincs azzal. Meglepődnél, ha néhol bepillanthatnál a függöny mögé. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és taniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak.
8: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma lehet, hogy valamit nagy erőkifejtéssel szeretnél megoldani, de bármennyire is erőlködsz, nem jutsz egy tapottat sem előbbre. Állj meg egy pillanatra, lép hátrébb egy lépéssel, és gondold újra a stratégiádat. Lehet, hogy nem jó helyen próbálkozol azzal, hogy átjuss a falon. Egy kicsit arrébb ugyanis van egy ajtó is. Skorpió, lehet, hogy kezded úgy érezni magadat, mint egy futó a rajt előtt. Egyre növekvő idegességgel készülsz a megmérettetésre, és a gyomrod emiatt egyre kisebbre szűkül össze. Csak hogy te nem az olimpiára készülsz, nem kell legyőznöd senkit, így lehetnéd ezt az egészet akár könnyedén is. Tekintsd inkább a felkészülést egy olyan utazásnak, amit élvezni is lehet. Nyilas! Ma ismét szembesülhetsz azzal, hogy az emberek nem igazán képesek őszinték lenni a környezetükkel, és mindenféle trükköt megpróbálnak bevetni, hogy elérjék a céljaikat. Ma egy olyan valakiben kell csalódnod, akiről eddig azt hitted, hogy valamennyire megbízhatsz. Talán kellemetlen, amit érzel, de legalább tisztább lett a kép. Bak! Vannak helyzetek, amikor jobb csendben maradni, és ma kerülhetsz ilyen helyzetbe, amikor ez a helyes út. Hiába érzed ugyanis úgy, hogy egy beszélgetésben feltétlenül el kell mondanod a véleményedet, ezzel most csak felesleges feszültséget generálnál. Néha hagyni kell, hogy az emberek neki szaladjanak a falnak, mert másnak úgysem hinnék el, hogy az tényleg ott van. Vízöntő. Ma igyekezz még a nap elején mindent alaposan megtervezni, és amit csak lehet, hamar el is végezni, mert a nap folyamán egy olyan esemény történhet, amely a figyelmedet más irányba tereli. Sokkal könnyebb lesz módosítanod a napi programodat emiatt, ha már a munka nagyobb részén túl vagy. És végül halak. Ma elképzelhető, hogy körülötted egy kicsit megőrül mindenki, és neked egy hangulat alól nehéz lesz kivonnod magadat. Pedig, ha megérzed a hideg véredet és a racionalitás útján maradsz, most többre mész. Ma nagyon fontos lehet, hogy egy helyzetben kérdezz rá minden apró részletre, akkor is, ha másik fél mindezt kukkacoskodásnak tekinti. Mára ezt üzenték a csillagok.
3: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
0: Cegléd Rádió.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Sono spiacente.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-ön a Cegléd Rádióban a legfrissebb infókkal folytatjuk, azután pedig újra szólnak majd a kiváló slágerek, a Ceglédiek kedvencei, maradjanak ezért is velem.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök, új adatszolgáltatást vezet be a NAV. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Ha mindig a közvélemény döntene például kinevezésekről, jogszabályokról, az országot nem lehetne kormányozni. A kormányfő a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, az öregségi nyugdíj emelését, valamint azt, hogy 3 hőhullámot és 2 energiaválságot sikerült kezelnie az országnak. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban, a helyi szervezetektől a pártvezetésig. Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Elhangzott, a párt szuverenitását helyre kell állítani, és fel kell készülni az önálló indulásra az önkormányzati választásokon. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 kekva felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá, ellenőrizhetővé. Holnaptól a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak. Legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztár gép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. Lemondott a Corvin láncról és az azzal járó testületi tagságáról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus szerint a magyar Corvin lánc testület nem tölti be azt a közéleti, tudományos és erkölcsi szerepet, amelyet be kellene töltenie. A Telex beszámolója szerint kifogásolta, hogy a testület nem állt ki az ukrajnai gyermekkórház elleni 2024-es orosz támadás ügyében, és akkor sem szólalt meg, amikor az általa létrehozott élvonal alapítványt szerinte szakmailag megalapozatlan támadások érték.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a változékony idő, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé lehet zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárcegléd.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőző verseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Holnapra, keddre virradóan a front hatására több helye lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Főként északon lehet élénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására több felé feltámad az észak-nyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék hazánk nagy részén nem várható. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Jó reggelt, Ceglédi!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai Jó reggelt Szeglét utolsó egy óra osztálya. Azonnal Harry Styles énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged

0: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
1: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
0: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
4: A TISZA kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. Új adatszolgáltatást vezet be a NAV. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Ha mindig a közvélemény döntene például kinevezésekről, jogszabályokról, az országot nem lehetne kormányozni. A kormányfő a TISZA kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, az öregségi nyugdíj emelését. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban, a helyi szervezetektől a pártvezetésig. Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Elhangzott, a párt szuverenitását helyre kell állítani és fel kell készülni az önálló indulásra az önkormányzati választásokon. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 KEKVA felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá, ellenőrizhetővé. Holnaptól a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak. Legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztár gép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában országszerte miséket tartottak. Tízezrek helyeztek el virágokat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót pénteken késő este szállították. 5. Harald halála után fia 8. Hákon lett Norvégia új királya. Éhezés fenyegeti a hazai méheket a hőhullámok és a szárazság miatt. A napraforgó elvirágzásával július végén országszerte megszűntek a természetes virágporforrások. Szakemberek szerint jövő tavasszal sok méh család elpusztulhat.
3: Az időjárásról.
4: Folytatódik a változékony idő, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé lehet zápor, zivatar. Estét

0: Viharossá fokozódhat a szél, napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
1: Közlekedési információk.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a itt felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk azonnal dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, tartsanak velünk.
0: Jó reggelt, Ceglét!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok ma

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, az hamarosan kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatóink, induljon tehát egészségünkre című sorozatunk legújabb 46. része immáron. Most is a dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni itt a stúdióban, aki megérkezett itt a nyár végén, de már őszre készülődvén úgymond. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
3: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Hát már mondogatják a meteorológusok is, hogy bár még nyári melegek jönnek, de már az ősz is mutogatja oroszlán körmeit időnként az időjárásban. Nem árt erre egészségügyileg is fölkészülni, ugye?
3: Igen, meg talán tapasztaljuk is ezt így a reggelekben, már ugye? Látjuk azt, hogy hullanak a falevelek, tehát azért így vannak jelei annak, hogy itt évszakváltás következik.
2: Igen, meg hál' Istennek nem 35 fok kell a hajnalosoknak elindulni dolgozni, hanem már néha nem árt egy-két pulcsi is, ugye, akik korán indulnak. No, de hát ettől függetlenül nyilván ennél kicsit összetettebb a dolog így egészségügyi szempontból. Milyen kihívást jelent a szervezet számára az ősz?
3: Igen, azért szoktuk azt tapasztalni, mind akár a gyermekeknél, akik mondjuk közösségbe most fognak megint menni, mind akár a munkahelyen felnőtteknél is, fiataloknál, idősebbeknél, hogy szezonálisan is azért a megbetegedések száma, inkább a fertőző megbetegedések száma megnő, és hogy emögött sokan sok mindent gondolnak, a tudomány is állít valamit.
2: Persze.
3: De hogy fontos az, hogy mi mit tudunk tenni magunkért, hogy ezzel jobban küzdjünk meg. És talán legelőször ezzel a szemlélettel kezdeném, hogy tehát ezt ne úgy képzeljük el feltétlenül, hogy mondjuk őszre valami kimerül belőlünk, és elromlik bennünk, és akkor fel kell turbóznunk a testünket, szervezetünket, hogy jobban megküzdjön ezekkel a kórokozókkal, vagy ezekkel az állapotokkal, hanem hogyan tudjuk mi körülbelül állandóan egy olyan egyensúlyban támogatni a mi immunrendszerünket és a mi szervezetünket, ami alapvetően mindig kiegyensúlyozottan jól fogja végezni a dolgát.
2: Persze.
3: Tehát ez nem feltétlenül szezonális rákészültséget jelent. Vannak olyan dolgok, amit persze érdemes ilyenkor konkrétan megtennünk, erről majd mindjárt kitérünk, de jobb, hogyha mi hosszú távban gondolkozunk, és olyan szokásokat alakítunk ki, amik a mi immunrendszerünket a jobb működésben tartósan támogatják.
2: Pontosan. Hát a szezonalitás annyiban mindenképpen jelentkezik, hogy például indul az iskola, stb. Tehát egyre többször lesz sok ember együtt egy helyen. Ugye ez már eleve táptalaja lehet különféle fertőző betegségeknek.
3: Így van, meg hogy zárt térben vagyunk többet.
2: Pontosan.
3: Kevesebb területen több fő van, tehát itt nyilván a szellőztetésnek mindig központi szerepe van. Hát a lehűlésnek is egyébként, mert vannak olyan kórokozók, amik a hűvösebb, nyírkosabb időkben jobban tudnak terjedni, jobban tudnak, meg a páratartalomnak is köze van. Ez már inkább az otthoni téli időszakra vonatkozik.
2: Igen, igen, igen. És hát tudjuk, hogy a szervezet egy abszolút összefüggő nagy rendszer. Hát most kis túlzással mondhatnám, hogy lehet, hogy azért fáj a nagy lábam ujja, mert középfülgyulladásom van. Ez lehet, hogy nem teljesen tudományos, de nem is áll messze az igazságtól.
3: De a hasonlat az jó, tehát alapvetően inkább kevesebb az a tünet, amiben konkrétan egy valami dologra kell gondolnunk, mert hogy a szervezetben valóban minden mindennel összefügg.
2: Igen, és ilyenkor aztán meg különösen érdemes erre ide figyelni, de az immunrendszer, ugye nagyon sokszor halljuk, már könyökünkön jön kimondhatni, de tulajdonképpen nem is tudjuk nagyon sokan, hogy mi is ez az immunrendszer. Ez egy összefüggő rendszer, vagy sok alrendszer összefüggése, együttműködése a szervezetben, hogyan képzeljük ezt
3: el? Ez egy nagy rendszer, sok összetevőből, és minden szervrendszerünkkel összefügg. Nyilvánvalóan a védekezés az elsődleges feladata, hogy a sajátjainak a működését megőrizze, és az idegenek, amik károsak lennének ránk, az ellen pedig azt hatástalanítsa, vagy eliminálja. Viszont több dolgot tudunk megtenni, hogy ez a rendszerünk jól működjön, mert hogyha most belemennénk ebbe, szerintem elmenne a műsoridő, és inkább egy tudományos, mint sem gyakorlatias adás lenne. Úgyhogy én inkább azt javaslom, hogy arról beszéljünk, hogy mit tudunk tenni egyébként, hogy így jól működjön. És talán legelső pontnak, ami nem feltétlen, tehát nem életmódi jellegű, de oda kell tennünk majd, mert most szezonja lesz a védőoltásoknak.
2: Hoppá.
3: Tehát aktívan, hogy én mit tudok tenni aktívan, konkrétan az őszi szezonban levő megbetegedéseknek a szövődményeinek a csökkentésére, azok a védőoltások lesznek, és a szezonális influenza jellegű, tehát az influenza elleni oltásokon
2: rendszeresen jelentkezik ez is, igen.
3: És hogy ezt mindenféleképpen javasoljuk. mert azért mi ezt tapasztaljuk, hogy aki nem tesz ebben az irányban lépéseket, sokkal súlyosabb megbetegedésben szenvednek, és hát azért tapasztaljuk azt is, hogy gyakran az influenzára is csak így legyinteni szoktunk, hogy jó, hát majd kifekszi valaki, ami adott esetben így is lehet, de olyan óriási nagy az egyéni variáció, hogy még teljesen fiatal, egészséges szervezeteket is hetekre le tud teljesen dönteni. Úgyhogy valójában az nem egy jó üzlet, ha azt mondjuk, hogy akkor jól van, legyintünk, nem oltatjuk be magunkat, de közben akkor meg 2-3 hétig is kiesünk az aktivitásból, arról nem beszélve, hogy a közösségben vállalt szerepünk ebben, tehát a továbbfertőzésben így mekkora lehet.
2: Igen. Hát erről sok szó esik egyébként, igen. És a közösségi médiában is, azt hiszem, és aztán sokszor támadják a védőoltásokat, és mindenféle risszet, rosszat elmondanak. Ennek az orvosok nem feltétlen örülnek szerintem.
3: Nem, de azt gondolom, hogy körülbelül minden területen találunk ilyen nagyon erősen megosztó dolgot, aminek van egy tudományos alapja, van, akik ezt így képviselik, és vannak, akik vagy részinformációt ragadva, eltorzítva, valami vélt igazat, ami talán valósnak is tűnhet. Én egyébként azt javaslom, hogy erre áldozzunk egy külön műsort a védőoltásokról, mert legyen. Nagyon fontos, az a jelenség is nagyon fontos, amit most említesz, és nagyon fontos, hogy erre egy valid információ alapján tudjunk mérlegelni ebben.
2: Igen, hiszen a védőoltások egyik legfontosabb szerepe éppen az immunrendszer erősítése, ugye?
3: Hát igen, de szerintem ezt majd így térjünk ki erre konkrétan egy adásban. Mert most még így az őszi szezonra idézőjelben felkészülve, ugye a védőoltások lesz az egyik ilyen nagyon aktív lépés, amit nagyon konkrétan tudunk tenni. És van egy-két dolog, ami esetleg ajánlott lehet, ami akár most nem gyógyszer, de egy ilyen vitaminpótlás jellegben beszélhetünk róla, és a következő csomag meg abszolút életmódi, úgyhogy én így csoportosítanám ezeket.
2: Igen.
3: És hogy mi az, amit szedjünk, ugye a D-vitaminról nagyon sokat beszéltünk. Ne úgy képzeljük el a D-vitamint, hogyha én azt szedem, akkor szuper immunrendszerem lesz, mert ilyen adat nem áll rendelkezésünkre, igen. De nagyon-nagyon sok vizsgálati anyag bizonyítja több 10-100 ezres ember bevonásával készült vizsgát, hogy a D-vitamin hiány az viszont az immunrendszer gyengítésével jár. Tehát én azért pótoljam azt a napi 2000 nemzetközi egység D-vitamint, legalább 2000 nemzetközi egység D-vitamint, hogy megadjam azt a lehetőséget az én immunrendszeremnek, hogy ő mindig jól lássa el a feladatát.
2: Fontos.
3: Ne legyen hiány. Ezt talán már korábban említettem is, hogy én egy ideje rendszeresen nézem, így pácienseknél, és vagy hiányt, vagy nagyon alsó kategóriás szintet találok.
2: Jellemző.
3: Tehát
2: igen.
3: Magyarországról amúgy is tudjuk, hogy súlyosan D-vitamin hiányos terület, úgyhogy ez legyen az első, hogyha egy valamit szeretnénk szedni, akkor ez legyen a D-vitamin.
2: Akkor legyen, de ez jó tablettában is, vagy teljesen mindegy, hogy hogyan jutunk hozzá?
3: Ezt tabletta kapszula, tehát ez mindenképpen egy gyógyszertári készítmény legyen.
2: Igen.
3: Mert ezt nem fogjuk tudni úgy a táplálékkal feltétlenül.
2: Hát azért is gondoltam, a szezonalitás, hogy megint szóba kerüljön, hogy azért ilyen tájban azért van növényi tápanyagunk, meg vitaminunk.
3: Igen, és
2: még
3: azt
2: elég.
3: Tegyük majd a végére, mint a táplálkozással, mint életmóddal, mit tudunk, mert én még két dolgot emelnék ki, ami opcionális, tehát a D-vitamint szerintem mindenképpen szedjük, ami úgy opcionális, ez egyik a C-vitamin, ugye, mint antioxidáns, és segít nekünk a védekezésben. Na ez az, amit lehet, hogy táplálékkal
2: simában
3: is be tudunk
2: vinni,
3: de nem baj. Ha napi 100 mg C-vitamint veszünk, tehát ez egy ilyen opcionális.
2: Nem nagyon lehet túladagolni. Ugye?
3: Lehet, nagyobb mennyiségben. Ez egy vízoldékony vitamin, úgyhogy nagyon fontos, hogy megfelelő folyadékfogyasztást eszközöljünk, vessén válaszodik, és ha nagyobb dózisban vesszük be, és emellett nem fogyasztunk elég folyadékot, akkor a vesekő képződésben szerepe lehet. De a napi 100 mg C-vitamin fogyasztás, úgyhogy megfelelő a folyadékbevitel, tehát ez a 2,5 liter, 3 liter folyadékbevitel megvan, alapvető nem kell számolnunk ezzel.
2: Igen, vannak ilyen multivitamin tabletták is, ezek hasznosak lehetnek?
3: Hát ezt mindig egyénre szabottan határozzuk meg. Tehát az adott emberek mire van valóban szüksége, mi az, amit nem tud táplálékkal pótolni, mert például, ha vesz egy multivitamint, azért abba gondoljunk bele, hogy abból lehet, hogy sok vitamin van, de mindegyikből kevesebb hatóanyag.
2: Persze.
3: Például, hogyha olyan multivitamint veszünk, amiben van D-vitamin, abban biztos, hogy nincs 2000 nemzetközi egység D-vitamin beletéve.
2: Igen.
3: És hogy akkor nyerünk-e azzal annyit, hogy mellette van. Tehát megint ezzel ellen nem vagyok, de ne ezzel akarjuk ezt kimaxolni, hanem a táplálkozásunkkal, mert ha megfelelő a táplálkozásunk, itt az ásványi anyag, nyomelem és a többi dologra is fókuszálva, akkor ez mindig egy komplex dolog tud lenni, mert egy élelmiszerrel, egy zöldséggel, egy gyümölcsel mindig sokkal több dolgot viszek be, mint ez a hatóanyag. Tehát visszatérve a multivitamin ellen, én nem vagyok, nem beszélek le senkit róla, de fontos az egyénre szabottság, mert lehet, hogy valakinek valamiből hipovitaminózisa van, tehát hiánya van, és ez egy multivitamin nem fogja feltétlen pótolni. De visszatérve az őszi szezonra és az immunrendszerünkre, még a cinket hoznám be.
2: No.
3: Még a cinket érdemes, tehát megint opcionálisan megpróbálható.
2: Ebbe mit segít nekünk?
3: Ő is abszolút az immunrendszerünk jobb működését, ellenálló képességet, bőregészség, tehát nagyon-nagyon sok minden szerte ágazó.
2: És ezt is be lehet szerezni akkor?
3: Abszolút, nagyon könnyen 10 mg-ot javaslunk naponta, szezonálisan lehet szedni, de ez is opcionálisan, nyilván, hogyha valaki ebből a szempontból idézőjelben tökéletesen étkezik, akkor ezt be tudja vinni a szervezetébe, de alapvetően, aki mondjuk az egészségtudatosságot most kezdi, ott még azért szükség lehet pótlásra.
2: Vészesen fogy a műsoridőnk, még valamiről nem beszéltünk, például a mozgás.
3: Mozgás, igen, szerepe, és akkor csak így címszavakba mondom azokat az életmódi dolgokat, amiket nem veszünk komolyan, nem gondolunk ide, de központi szerepe van az immunrendszerünk működésében a mozgás. Ez valóban így van. Számos vizsgálat is bizonyítja a gyakorlatban, hogy immunerősítő, vagy az immunrendszerünk jó működését támogató szerepe van, illetve a tudományos alapok is ezt bizonyítják, tehát a mozgás az központi szerep, már csak arra gondolunk, hogy megnövekedik a vitálkapacitás, a tüdőnk működés, jobban fog szellőzni, azok a bacik nem fognak ott letelepedni, átszellőzik, kiszellőztetjük magunkat, úgymond. Az alvásnak óriási szerepe van, és nem lesz egészséges immunrendszerünk, ha alvásdeficitben vagyunk. És ezzel összekapcsolódóan a stressz, mert az alvás hiány fokozott stresszhormon képződéssel jár, de ugyanide mutat a fokozott napi szinten átélt stressz, tehát egy fokozott kortizol hatásban a szervezetemben nem fog tudni jól működni az immunrendszerem, úgyhogy erre is nagyon figyeljünk, a táplálkozás meg mindig ide mutat.
2: Igen, a stressz ellen is hát vannak különféle készítmények, de igazából mit érdemes?
3: Én kevésbé a készítményekben mondanám, mert hogy az nem a kiváltó okot fogja. Tehát, hogy annál ezt én most önismeretként fogom összefoglalni, de hogy ez egy kognitív viselkedésterápiás, pszichológiai konzultáció, csoportos önismereti tréning, valaki könyveken keresztül, podcasteken keresztül, nagyon-nagyon jó, rengeteg lehetőség van, ingyenes lehetőség is egyébként, hogy valaki ezen az úton elinduljon, mert onnan indul, hogy az én életemben mit jelent a stressz, hogy van jelen, én hogy reagálok, én milyen helyzetben hogy reagálok, tehát hogy ezt egyénileg kell visszabontani, vagy hát nem kell, de érdemes, és az fogja a megfelelő stressz csökkentést és a megfelelő stressz reakciót, hogy ezt mind első körben megértem saját magammal kapcsolatban, meg olyan stressz megküzdő technikákat használok, ami már nem káros rám nézve, hanem egészséges.
2: Fú, no hát megint ott tartunk tényleg, hogy mennyi témát feldobtunk még, amiről tényleg nem árt majd külön is beszélnünk, de most nagyjából ennyi fért a mai adásba. Készüljünk az őszre, és ilyen szempontból is, és az immunrendszerünket pedig, ahogy csak tudjuk, erősítsük, mi pedig megpróbálunk majd így az adásokban, az Egészségünkre című sorozatunkban jó tanácsokat adni, elsősorban dr. Szabó Ivett természetesen, akinek köszönöm szépen a mai fontos és értékes információkat is, várunk legközelebb is, Ivett.
3: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
0: Szegléd Rádió. A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, folytatjuk azon a dalokkal, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: legfrissebb információkkal folytatjuk a Jó reggelt Ceglédet, aztán érkeznek majd a dalok, kedves hallgatók, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök, új adatszolgáltatást vezet be a NAV. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Lezártnak tekinti a miniszterelnök. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Ha mindig a közvélemény döntene például kinevezésekről, jogszabályokról, az országot nem lehetne kormányozni. A kormányfő a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, az öregségi nyugdíj emelését. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban, a helyi szervezetektől a pártvezetésig. Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Elhangzott, a párt szuverenitását helyre kell állítani és fel kell készülni az önálló indulásra az önkormányzati választásokon. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 kekva felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá, ellenőrizhetővé. Holnaptól a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak. Legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztár gép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában országszerte miséket tartottak. Tízezrek helyeztek el virágokat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót pénteken késő este szállították. 5. Harald halála után fia 8. Hákon lett Norvégia új királya. Éhezés fenyegeti a hazai méheket a hőhullámok és a szárazság miatt. A napraforgó elvirágzásával július végén országszerte megszűntek a természetes virágpor források. Szakemberek szerint jövő tavasszal sok méh család elpusztulhat.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a változékony idő, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé lehet zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6-ig után, amin Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a reklámokat követően a dalok, nem sokára pedig én vissza, mert hogy programokat ajánlok majd a tisztelt publikum figyelmébe, füleljenek rám.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió.

Kedves hallgatók, mára ennyi volt a Jó reggelt Szeglét című műsor. Reklámok után jönnek a friss infók, és utána pedig a sportos óra Szabó Kristóffal. Én erre az egy óra osztára elköszönök, de 11 óra után újra érkezek. Na, akkor találkozunk legközelebb. Hallgass

0: A Társadalmi és Gazdasági Igazságtétel Hivatala lesz az MVVH, fogalmazott a szervezet elnöke. Már több mint 900 halálos áldozata van a nepáli katasztrófának. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A Gazdasági és Társadalmi Igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, az eltulajdonított közvagyont fel kell tárni és vissza kell szerezni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. Szerinte várhatóan sokkal több ügy kerül elő, mint amennyiről jelenleg tudni lehet. Arra számít, hogy egy év múlva már jelentős ügyek vád előkészítési szakaszba kerülhetnek. 6 éves megbízatása végére azt vállalja, hogy feltárják a vagyonvesztés mértékét, zárulják a még visszaszerezhető vagyonelemeket, és a jelentős ügyek közül több már bíróság előtt lesz. Veszélyesen magasnak tartja a magyar költségvetés 7,5%-os hiányát Zsidai Viktor gazdasági és pénzpiaci elemző. A szakember erről a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt, úgy fogalmazott, 2020 óta nem sikerült érdemben csökkenteni a deficitet, miközben a legtöbb uniós ország a járvány után megkezdte a költségvetési hiány 3% alá szorítását. Az elemző szerint 2030-2031-re reális lehet az unió hazai bevezetése. Meghaladta a 900-at a nepáli-kínai határtérségre zúdult földcsuszamlás és áradás halálos áldozatainak száma. Több mint 4000 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül csak nem 600 külföldi, köztük 3 magyar van. A nepáli és kínai hatóságok közben további lehetséges áradások miatt figyelmeztettek. Ukrajnában több lakóházat is orosz találat ért hajnalban, 10 civil megsérült. Több régióból jelentettek be csapódásokat. Szlovjanszkban egy többszintes társasház, Herszonban egy egészségügyi intézmény. Iziumban a családi házak mellett az elektromos hálózat is megrongálódott. Európa jövője a téma a ma kezdődő Bledi stratégiai fórumon. A szlovén városban tartott kétnapos esemény középpontjában a közép-európai térség helyzete áll. A panelbeszélgetéseken szó lesz egyebek közt az unió nyugat-balkáni bővítéséről, szomszédságpolitikáról, valamint az aktuális geo- és biztonságpolitikai kihívásokról. A tanácskozáson részt vesz Magyar Péter kormányfő, Andrej Babis cseh, valamint Andrej Plenković horvát miniszterelnök is.
1: Az időjárásról.
0: Felhős napos idő várható, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Üdvözlöm az FM92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz majd a US Openről, a NASCAR Cup Seriesről, valamint a Vuelta-ról is, ahol Tadej Pogacar óriásit bukott és feladta a versenyt. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió!

0: Szeptember 4-én hazai meccsel startol az NB1B pontvadászata. A ceglidi KKS-e hamarosan záruló felkészüléséről és a bajnoki esélyekről Tóth Norbert vezetőedzőt kérdezte a ceglidi sajtó. Hogyan értékeled a csapat felkészülését? Rendkívül motiváltan és keményen kezdték meg a srácok a felkészülést, de hát hogy is lehetne ezt másképp? Lassan a célegyenesbe érünk, és a fiúknak a legjobbat kell nyújtaniuk. Azt gondolom, jó irányba halad a csapat, taktikailag is érettebbek lettünk, erősödtünk fizikálisan, állóképességben is egyaránt. Milyen célt tűztetek ki a bajnoki szerepléssel kapcsolatban? A célkitűzésünk egyértelműen az első ötbe kerülés a bajnokság végére, de ennél többre vágyunk. Azért dolgozunk és kovácsolódtunk csapattá, hogy a dobogóra felérjünk, de ehhez nagyon hosszú és kemény út vezet mindannyiunk számára.
1: Ceglid Rádió. Változatos és friss.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Grill fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grill fesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Pénteken a második pesti pipinyári felkészülési tornán vett részt a ceglédi KKS-e U20-as együttese Vácon. A fiatalok két mérkőzésen léptek pályára, melyek értékes tapasztalatokkal szolgáltak a bajnoki rajt előtt. Az első találkozón a házigazda Vác volt az ellenfelük. A váciak már az első fél időben előnyt alakítottak ki, a szünetben 19-13-ra vezettek, végül pedig 41-28-as győzelmet arattak. A vereséget követően a csapat a bronzéremért a Veszprém együttesével mérkőzött meg. Az első 30 perc után 19-13-ra vezetett a Veszprém, majd a második fél időben tovább növelte előnyét, így 37-28-as végeredménnyel zárult a találkozó.
1: Cegléd

0: Óriásit bukott Tadej Pogacsár és feladta a Vuelta-t. A szombati szakaszon Puzsolból Serakóba tartott a mezőny Valencia tartományban. Egy előzetesen nyugis, sík szakaszra lehetett számítani. Ám ami ilyenkor lenni szokott, állandó bukások a mezőnyben, 33-mal a vége előtt pedig Pogacsár is bukott. Ez volt a szlovén első olyan többnapos verseny, amit fel kellett adnia, ezzel pedig egy évvel tovább került attól a céltól, hogy meglegyen a karrier Grand Tour számára. A szakaszt egyébként Brian Kokár nyerte, a 34 éves sprinter első alkalommal győzött 3 hetesen, többek között Mats Pedersent is maga mögött tudta hagyni. Pogacsár kiválásával Enric Mas lett a piros trikó örököse, 1 perces előnnyel Primož Roglič előtt, valamint picivel több mint 1 perccel Felix Gall előtt. A fogadóirodáknál egyébként Gall lépett előre esélyesként, de már jóval kisebb különbségeket lehet látni.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak!

0: Elindult a US Open Jannik Sinner nélkül, akinek a jobb térde sérült meg, és a wimbledoni győzelme óta nem lépett pályára. Mindezt akkor hozta nyilvánosságra, amikor a legnagyobb rivális a Carlos Alcaraz bejelentette, hogy indul az észak-amerikai nyílt teniszbajnokságon. Alcaraz 4 hónapot hagyott ki csukló sérülés miatt, így tehát nem lehet tudni, milyen formában lesz az elkövetkezendő 2 hétben. Az első körös ellenfele Roman Safiulin lesz majd, az első kiemelt a tornán majd Alexander Zverev lesz, akinek azonban nem volt túl fényes a felkészülése. Montrealban az első körben Talon Grigspur ellen esett ki, míg Cincinnatiben a harmadik körben búcsúzott Tommy Paul állta útját. Az első körben majd Lorenzo Sonego lesz az ellenfele a németnek. Bármilyen furcsa kimondani, Novak Djokovic csupán 4 alkalommal nyerte meg karrierje során a US Open-t. A 39 éves játékos itt van, és lehet, hogy a két nagy ágyú Sinner távollétében Alcaraz pedig mesterhelés hiánya miatt megnövekedik a veterán győzelmi esélye. Az első körben Mariano Navon lesz az ellenfele.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Ryan Preece nyerte a Coke Zero 400-ast a Daytona International Speedway-en, ezzel pedig az utolsó pillanatban kiütötte Shane van Gisbergent az utolsó rájátszást érő pozícióból. Danny Hamlin lett az alapszakasz bajnok, Connor Zilic az év újonca, noha nem a teljesítményével vívta ki ezt, mivel az pocsék volt, egyszerűen nem volt másik újonc rajta kívül. Hatalmasat mentett Joey Logano, aki az alapszakasz utolsó harmadában talált magára, csak Chase Elliott tudott nyerni, idén a Hendrick Motorsportsból, Larson nyeretlenségi sorozata tovább nő, míg az elmúlt idényekben rendre több futamot is nyerő William Byronnak sem jött ki a lépés, ennek ellenére természetesen ott vannak a rájátszásban. Brad Keselowski és Ross Chastain azonban nincs, két nagy név egészen biztosan nem versenyez majd a bajnoki címért, akik viszont a már említett pilóták mellett igen, az Bell, Blaney, Buescher, Bubba Wallace, Carson Hosszabbár, Ty Gibbs, Tyler Reddick, Austin Cindric és Daniel Suarez lesz.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: A Cegléd Rádió Sport hír összefoglalóját hallhatták. Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss eseményekről. Szabó Kristófot hallgatták. Hallgassanak bennünket továbbra is, viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.

0: Nában marad az enyhe idő több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra, az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanítnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A kormányfő a tervek között kiemelte az iskolák felújítását és új kollégiumi férőhelyek kialakítását. Azt is közölte, hogy a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. Az eseményen Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter arról beszélt, a kormány célja a diákokat és a tanárokat egyaránt szolgáló oktatás megteremtése, amelyben a terhek növelése és a kontroll helyett a közös fejlődésen van a hangsúly. A gazdasági és társadalmi igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, az eltulajdonított közvagyont fel kell tárni és vissza kell szerezni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 2022 közötti, valamint a 2024-es Párizsi Olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az mpor.hu által szemlézett ÁSZ jelentésből kiderült, a legutóbbi olimpia előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját helyett nyelt felhívásban keresték meg. A MOB a közbeszerzési döntőbizottság elmarasztaló határozata ellen pert indított. Ukrajnában több lakóházat is orosz találat ért hajnalban, 10 civil megsérült. Több régióból jelentettek becsapódásokat. Szlovjanszkban egy többszintes társasház, Herszonban egy egészségügyi intézmény, Izjumban a családi házak mellett az elektromos hálózat is megrongálódott. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt köröztek az amerikai hatóságok. 4 évig bujkált ebből, 2 évig Győrben, ahol márciusban fogták el a magyar rendőrök. Az Egyesült Államokban több rendbeli eljárás folyik ellene, miután a lefoglalt elektronikus eszközein gyermekpornográf felvételeket találtak. A férfit pénteken adták át az amerikai hatóságoknak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.
1: Az időjárásról.
0: Felhős napos idő várható, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
1: Közlekedési információk.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a itt felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt, és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Újra velem lehetnek, este 6-ig hallgathatnak rám, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Tendi, most meg a dalok. Nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp, tartsanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárcegléd.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: már is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a csillagok üzeneteivel. A mai nap vezér gondolata, a mottoja mondata az, hogy a bizalom törékeny dolog. Kos, ha valakivel, aki hozzád közel áll, történik valami, hibát követel, vagy bajba kerül, azért nem te vagy a felelős, és nem is észszerű magadra venni a dolgokat. Felajánlhatod a segítségedet, de nem oldhatod meg helyette a problémát. Vannak helyzetek, amikor jobb kimaradni a dolgokból, és ez a mai is pont egy olyan lehet. Vagy ilyen. Bika, az élet tele van fordulatokkal, és néha olyan, mint egy hullámvasút. Ma lehet, hogy a szerelvény éppen egy kisebb hullámvölgyben halad, amitől te talán nem érzed magadat valami jól. Lehet, hogy okosabb lenne majd kicsit pihenned, és erőt gyűjteni arra az időszakra, amikor emelkedik előtted az út. Erre nem kell sokáig várnod. Ikrek, ha minden problémádat egyedül akarod megoldani, azzal nem csak megnehezíted a saját életedet, de el is szigeteled magadat érzelmileg a környezetettől. Ha ma úgy érzed, hogy segítségre van szükséged, vagy legalább egy türelmes hallgatóságra, tudod, hogy kit kell keresned. Azt, akire mindig minden helyzetben számíthattál eddig. Rák. Ma egy ötletet, inspirációt nyerhetsz abból, hogy valaki elmesél számodra egy történetet, azt azonban ne feledd, hogy ami valaki másnak tökéletes megoldást nyújt egy élethelyzetben, az neked még nem biztos, hogy elegendő. Hozd hát létre ebből a te kreatív, saját megoldás verziódat, és egyszerre minden a helyére kerül. Oroszlán. Ma valaki egy váratlan kérdéssel vagy véleménnyel olyan dologra világíthat rá, melyre eddig te nem gondoltál. Talán felkavaró lesz, amit hallasz, de ne hagyd, hogy ebben az esetben az érzelmeid irányítsanak. Viselkedj profin és tanulj az esetből. Hasznosítsd, amit lehet. Szűz. Vannak helyzetek, amikor azt érezzük, hogy rajtunk kívül mindenki élvezi az életet, és mindenhol minden csupa móka és kacagás, ugyanakkor neked napi szinten kell megküzdened azért, hogy olyan életet élj, amelyet elvársz önmagad számára. Ne feledd azonban, hogy az emberek nagy részénél a látszat nem teljesen fedi a valóságot, néha pedig köszönő viszonyban sincs azzal. Meglepődnél, ha néhol bepillanthatnál a függöny mögé. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma lehet, hogy valamit nagy erőkifejtéssel szeretnél megoldani, de bármennyire is erőlködsz, nem jutsz egy tapottat sem előbbre. Állj meg egy pillanatra, lép hátrébb egy lépéssel, és gondold újra a stratégiádat. Lehet, hogy nem jó helyen próbálkozol azzal, hogy átjuss a falon. Egy kicsit arrébb ugyanis van egy ajtó is. Skorpió, lehet, hogy kezded úgy érezni magadat, mint egy futó a rajt előtt. Egyre növekvő idegességgel készülsz a megmérettetésre, és a gyomrod emiatt egyre kisebbre szűkül össze. Csak hogy te nem az olimpiára készülsz, nem kell legyőznöd senkit, így lehetnéd ezt az egészet akár könnyedén is. Tekintsd inkább a felkészülést egy olyan utazásnak, amit élvezni is lehet. Nyilas! Ma ismét szembesülhetsz azzal, hogy az emberek nem igazán képesek őszinték lenni a környezetükkel, és mindenféle trükköt megpróbálnak bevetni, hogy elérjék a céljaikat. Ma egy olyan valakiben kell csalódnod, akiről eddig azt hitted, hogy valamennyire megbízhatsz. Talán kellemetlen, amit érzel, de legalább tisztább lett a kép. Bak, vannak helyzetek, amikor jobb csendben maradni, és ma kerülhetsz ilyen helyzetbe, amikor ez a helyes út. Hiába érzed ugyanis úgy, hogy egy beszélgetésben feltétlenül el kell mondanod a véleményedet, ezzel most csak felesleges feszültséget generálnál. Néha hagyni kell, hogy az emberek neki szaladjanak a falnak, mert másnak úgysem hinnék el, hogy az tényleg ott van. Vízöntő. Ma igyekezz még a nap elején mindent alaposan megtervezni, és amit csak lehet, hamar el is végezni, mert a nap folyamán egy olyan esemény történhet, amely a figyelmedet más irányba tereli. Sokkal könnyebb lesz módosítanod a napi programodat emiatt, ha már a munka nagyobb részén túl vagy. És végül halak. Ma elképzelhető, hogy körülötted egy kicsit megőrül mindenki, és neked egy hangulat alól nehéz lesz kivonnod magadat. Pedig, ha megérzed a hideg véredet és a racionalitás útján maradsz, most többre mész. Ma nagyon fontos lehet, hogy egy helyzetben kérdezz rá minden apró részletre, akkor is, ha másik fél mindezt kukacoskodásnak tekinti. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
4: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Holnapra kedre virradóan a front hatására több helye lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel, kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő, főként északon lehet élénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására több felé feltámad az észak-nyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék hazánk nagy részén nem várható. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Ceglédrádió, változatos és friss!

0: hallgatók, a délelőttnek vége, a délután mindjárt indul nálunk ezzel a felvétellel. A Wonderful Life című dalt játszom a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval.

0: új kollégiumi férőhelyek kialakítását. Azt is közölte, hogy a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. A holnap kezdődő új tanévben a köznevelési és szakképzési intézményekben csak nem 1 200 000 diáknak kezdődik az iskola, közülük mintegy 100 000 elsősök. Egy átlagos magyar háztartás 107 500 forintot fordít a tanévkezdésre, ez derül ki egy friss kutatásból. A legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak. Ruházatra és sportfelszerelésre a családok 57%-a, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-a költ. Magyarországnak fontos a régiós együttműködés, hangsúlyozta Orbán Anita külügyminiszter a ma kezdődő Bledi stratégiai fórum előtt. A kétnapos szlovéniai tanácskozás középpontjában Európa jövője, az uniós bővítés és az európai biztonság áll. Orbán Anita több külügyminiszterrel is tárgyal. A fórumon Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz. 3-an meghaltak, 22-en megsérültek az oroszországi Belgorod megyében, az elmúlt egy nap ukrán légi csapásaiban, közölte a régió kormányzója. Az ukránok drónokkal támadták Jekaterinburgot is, ott egy logisztikai központban és lakóépületben keletkezett kár. Már 8 halálos áldozata van a ciprusi komp balesetnek, 18 embert továbbra is keresnek. A 259 utas és 8 fős legénységet szállító katamarán tegnap indult Észak-Ciprusról Törökország felé, amikor egyelőre tisztázatlan okok miatt vízszivárgott a hajóba. A komp az oldalára dőlt, majd elsüllyedt. A kapitányt és a személyzet 7 tagját őrizetbe vették. Oldalára borult egy mintegy 100 sertés szállító teherautó a 63-as főúton, Cecén. Körülbelül 30 állatot sikerült kimenteni, a többi beszorult a járműbe, azokat később tudják kiszabadítani. A műszaki mentés várhatóan több órát vesz igénybe, addig teljes útszár érvényes az érintett szakaszon.
1: Az időjárásról.
0: Felhős napos idő várható, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon később már egyre több felé előfordul zápor, zivatar, estétől viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz. A héten kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
1: Közlekedési információ.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építette ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a itt felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az ebédhez. A Plusz mínusz kettőt folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Hamarosan pedig foglalkozunk egy picit a mai nappal. Augusztus utolsó napjával. Maradjanak velem.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személystylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, augusztus 31-e van a mai napon, az Erikák és a Bellák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Ramona, Raimund, Aida, Aldán, Pamina és Amina nevű ismerőseiket is. Egyébként az Erika germán, a latin eredetű név, az Erik férfi név női párja, gyakran tévesen azonosítják az Erika növénynévvel. Jelentése nagyra becsült. A Bella olasz, spanyol eredetű név, a Bell, Bella végű neveknek a több nyelven előforduló rövidülése, jelentése szép. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek, és folytatjuk dallal, hamarosan pedig születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal foglalkozok, hallgassanak rám!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Let's go, girls!

kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel. 80 éve született Sök Otto zenész és zeneszerző, a Metro együttes alapító tagja. Középiskolai tanulmányait a Puskás Tivadar távközlési technikumban végezte 1960 és 64 között. 63-tól 70 májusáig tagja volt a Metro együttesnek, mint billentyűs. Később megalapította a Sök együttest, azonban ezzel a formációval már nem ért el jelentős sikereket. Zenekarával játszott Ausztriában, Svájcban, turnézott Norvégiában és Svédországban is. Dalokat írt többek között Zalatnai Saroltának, Szűcs Juditnak, Szécsi Pálnak, Korda Györgynek, Koncs Zsuzsának és Zoránnak is. Szóba került a Metro zenekar, úgyhogy ők jönnek itt a Cegléd Rádióban. Tehát 80 évvel ezelőtt ma született Sök Otto, ennek a formációnak az egyik tagja. Cegléd.

Még mindig születésnapos zenésszel foglalkozunk, kedves hallgatók. 78 éve látta meg a napvilágot Rudolf Schenker, német rockzenész, gitáros és dalszerző, a Scorpions együttes alapító tagja, ritmusgitárosa, valamint első számú dalszerző, egyben ma az együttes legrégebb óta aktív tagja, mint az egyetlen még aktív alapító tag. Stílus hatalmas befolyással bírta a zenekarra annak fél évszázados történelme során. Ő az egyetlen tag, aki az összes albumon és az összes turnén közreműködött. Testvére Mihály Schenker szintén tagja a Scorpionsnak. Schenker bár elsősorban ritmusgitáros, ugye öccse szólógitáros, több Scorpion számban az ő gitárszólója hallható. A legjellegzetesebbek a Wind of Change, a Still Loving You, és még sorolhatnám reggelig. A gitározás mellett vokálozik is, mind a lemezeken, mind a koncert. Két dalban pedig ő a szóló énekes, az egyik dal az a Hey You, a másik meg a Love is the Answer. A Scorpions megalakulásakor ő volt egyébként a banda énekese is. Elvált, egy fia van, őt meg úgy hívják, hogy Marcel. Rudolf Schenker tiszteletére már is szól egy dal, na, hogy a Scorpions előadásában.

0: Még egy születésnapos, kedves hallgatók, meg kell említenünk. 37 éves a mai napon Széki Körtisz Attila, labdarúgó, rapper, dalszövegíró. Széki Attila mindössze 17 éves volt egyébként, amikor bemutatkozott az Újpest FC színeiben az élvonalban. Az MTK elleni találkozó további 4 fellépés követte a legmagasabb osztályban, ezt követően pedig többnyire az Újpest 2-ben kapott szerepet. Még 2007-ben Urbány István irányítása mellett került fel a nagy csapathoz, és kapott saját nevelésként profi szerződést. Később játszott kölcsönben Kecskeméten és Szolnokon is. A KTL csapatával NB2-es bajnoki címet szerzett, ám egy 2009-es térdsérülés megtörte addigi fejlődését, majd egy évet hagyott ki, később hangsúlyozta, az egyetlen pozitívum az egészben az volt, hogy ez alatt hobbiával, a rappeléssel többet foglalkozhatott, és hát elérte a célját, vagy a sikereket, inkább így fogalmazok. Nem mellesleg 2022-ben megnyerte a Celeb vagyok Mencs Kínen című műsort, sőt, mi több, a Megasztár egyik zsűritagja volt. A folytatásban ő jön, azaz a 37 éves Körtisz itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió! FM 92.5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió, Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Holnapra, kedre virradóan a front hatására több helye lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel, kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő, főként északon lehet élénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására több felé feltámad az észak-nyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék hazánk nagy részén nem várható. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Azonnal mutatom, mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osztálya. Hatan érkezik a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Országos tanévnyitó ünnepséget tartottak Nagykanizsán. Társadalmi egyeztetés kezdődött a közmédia jövőjéről. Folytatódik a változékony enyheidő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A tervek szerint kiemelte az iskolák felújítását és új kollégiumokat.

0: Vádat emeltek a Szőlő utcai javítóintézet egyik volt rendésze ellen, mert bántalmazott egy 12 éves gyereket. Az ügy nincs összefüggésben azzal a nyomozással, amely az intézményben korábban történtek miatt indult. A rendész 2023-ban a nyakánál megragadva a falhoz szorította a fiút, miután a gyerek megtagadta az utasítások végrehajtását. Az ügyészség szerint a férfinak nem volt törvényes indoka a testi kényszer alkalmazására, és a fiú esetleges támadásától sem kellett tartania. A fővárosi főügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és a rendészi foglalkozástól való eltiltást indítványozott. Hétvégén tartják az idei retro véradást. Szombatoron retro zene, sör, virsli menü várja az önkénteseket, akik ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Németországban holttest maradványokat tartalmazó autót találtak a történelmi mélypontra a Pad Rajnában. A hatóságok egy Bonn közeli kisvárosban akadtak a járműre. A Fiat több évtizede hevert a meder alján. A hatóságok nyomozást indítottak. Az eset egyelőre egyetlen ismert eltűnési ügyhöz sem kapcsolódik, és még azt sem lehet tudni, hogy a benne talált csontok egy vagy több ember maradványai.
1: Az időjárásról.
0: Felhős napos idő várható, késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz. A héten kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
1: Közlekedési információ.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a itt felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk természetesen a Ceglédia kedvenc dalaival. Olyannyira, hogy ebben az 60 percben a Zeréké lesz a főszerep. Tartsanak velem!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy-sztájliszt. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cegédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Holnapra kedre virradóan a front hatására több helye lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel, kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő, főként északon lehet élénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására több felé feltámad az észak-nyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék hazánk nagy részén nem várható. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot, írj a cegledkukac.invia.hu e-mail címre, vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Ma még lehetnek záporok, zivatarok, fizetésemelést kapnak az oktatást segítő szakemberek, újra burkolják az aszbesztmentesített utcákat Szombathelyen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma jár le az uniós helyreállítási alap határideje. A tagállamoknak augusztus 31-éig kell teljesíteniük azokat a reformokat és mérföldköveket, amelyek a

0: Budapesten tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A kormányfő a tervek között kiemelte az iskolák felújítását, új kollégiumi férőhelyek kialakítását, valamint a tanárok, pedagógiai asszisztensek, oktatásban dolgozók segítését. Hozzátette, hogy a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. A héten elkezdik lefedni az aszbeszttel szennyezett utakat Szombathelyen, erről rendkívüli ülésén döntött a közgyűlés. A munkát csaknem 1 milliárd forintért végzi el a pályázaton nyertes cég. Elsőként az Oladi platón, ahol 80-100 ezer tonna aszbesztes kő található. A város azért nem vár a kormány 3 milliárd forintos aszbeszt alapjára, mert még ősszel be akarják fejezni a munkát. A polgármester korábban egyeztetett Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel, aki arról tájékoztatta, hogy folyamatban lévő ügyben is lehet majd pályázni az alapra. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 22 közötti, valamint a 2024-es Párizsi Olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az m4.hu által szemlézett ászjelentésből kiderül például, a legutóbbi olimpia előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOB közölte, hogy szakértői vélemények szerint a szervezet nem tartozik a közbeszerzési törvény hatája alá, ezért a jogértelmezési kérdés tisztázása érdekében bírósághoz fordult.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábori és vendégi. Hiszem egyáltalán egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül, tartsanak velem.
1: FM 92.5 Tegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvas húsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Rádió. 92.5.
4: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: ígérte már is, jön egy dialógus, hogy mi a téma, mindjárt kiderül a riporter, most is Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, nem először vendégem itt a stúdióban Erdődi Péter, mint az Őrszem Egyesület elnöke, és hát sokat beszélgettünk már magáról az egyesületről is, de azért nem árt, hiszem, tisztázni a dolgokat pontosan, és egy hivatalos szöveggel fogunk majd kezdeni ugyan, de szó lesz azokról a bizonyos információs pultokról is, meg egyéb más dolgokról is. Szervusz Péter, köszöntelek itt nálunk.
3: Szervusz Szatyi, köszöntöm a hallgatókat.
2: Na, hát mi is az az Őrszem Egyesület? Hivatalosan úgy mond.
3: Igen, csak két-három mondatban tényleg egy pár szóval, hogy aki esetleg még nem hallott rólunk, akkor ő is tudja azt, hogy honnan is indultunk ez az egész. Tehát a Ceglédi Őrszem Egyesület egy civil közösség, amelynek célja az, hogy Cegléden már működő magánkamerákat és azok tulajdonosait egy szervezett hálózatba fogja össze. A tagok saját kameráikkal csatlakozhatnak, ahol pedig szükség van rá, ott az egyesület segít a beszerzésben, illetve a kihelyezésben is. Az alapgondolat amúgy nagyon egyszerű, mert egyetlen kamera önmagában csak egy eszköz, de több kamera, több ingatlanon, szervezett hálózatban már egy valódi erő.
2: Igen, bizony. És erről az erőről beszéltünk, és ennek az erőnek már azért voltak bizonyítékai is valóban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Bár most nem kameráról fogunk beszélni igazából. Természetesen ez a projekt is megy tovább, és majd erről is fogunk szólni a későbbi adásainkban egész biztos. Most a friss hírek szerint viszont információs pulttal vagy pultokkal készültök, mikor a belvárosban a buszmegállók környékén fognak ezek működni. Tulajdonképpen mi is az az információs pult, milyen információt tud nyújtani, és mire lesz ez jó nekünk, állampolgároknak?
3: Igen, hát nagyon egyszerű, mert ezeknél az információs pultoknál egyszer lehet jelentkezni tagnak, illetve, mint ahogy a nevében is benne van, információval tudunk szolgálni.
2: De az nem őrszem, a buszmenetrendről.
3: Nem, az őrszem életéről,
2: igen.
3: Illetve az, hogy miért is vagyunk egyáltalán. És hogy miért választottuk ezeket a pontokat, azokat a buszmegállókat, mint például itt a Rossmann előtti, vagy a buszpályaudvar, vagy
2: igen,
3: a...
2: Igen, igen.
3: Van egy-két olyan hely, ahol elkelhet a segítség esetleg, és nem önbíráskodásra gondolok természetesen, de hogyha már mi ott jelen vagyunk, és ezeket az információkat tudjuk szolgáltatni az embereknek, akkor talán már egy visszatartó erő lehet az, hogy ott bizonyos emberek vagy csoportok olyan félelemkeltő magatartást tanúsítsanak, amik aha, az ott váró ugyan emberekre például, hogy is mondjam, félelemkeltő, és nem érzik magát biztonságban.
2: Pontosan. Mi szükség van ehhez egy technikai berendezéshez, itt egy pulthoz például?
3: Hát gyakorlatilag már folyamatban van a pult készítése, tehát meg van rendelve, és gyakorlatilag, hát ezt ez egy nagyon egyszerű találmány, nyilván egy logóval ellátva, hogy mindenki jól lássa, hogy mi van ott. Mi ott leszünk a pult mögött, természetesen őrszemes pólóban, és jelentkezési lapok lesznek ott, és természetesen adatvédelmi tájékoztatók, és minden
2: persze,
3: egyéb,
2: persze,
3: ami szükséges ehhez, és tele leszünk információval.
2: De aki csak úgy érdeklődni akar, az is oda mehet.
3: Így van,
2: természetesen,
3: persze.
2: Te nem kötelező belépni meg
3: nem,
2: ilyesmi.
3: Nem. Hát természetesen minden úgy kezdődik, hogy elmondjuk, hogy ez miről szól, és hogyha úgy érzed, hogy ez jó, akkor már csatlakozhatsz is.
2: Már
3: szögezem előre, hogy ez pénzben nem kerül.
2: Igen.
3: Tehát itt ez mindenkinek csak a javára válhat.
2: Igen, igen, igen. Ez egy speciális számítógép, mondhatni? Egyfajta?
3: Nem lesz számítógép. Tehát igazából ezeket a jelentkezési lapokat, hogyha kitölti az ember, ennek csak annyi előnye van, hogyha egy esemény történik valamelyik utcában, és mi tudjuk azt, hogy ezekben az utcákban hol vannak kamerák,
2: már pedig tudjátok.
3: Akkor mi már tudjuk azt, hogy itt van Kovács Lajos, aki a Sugár utca 25-ben lakik.
2: Igen.
3: Teljesen fals infót mondtam most, remélem. Igen. És akkor ő föl tudjuk hívni, hogy esetleg 10 óra 25 perckor látott-e valamit,
2: igen,
3: a kamerán.
2: Mert akkor történt éppen
3: mert
2: valami.
3: Mert akkor történt, igen, valami, igen. Ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy ezzel talán tudunk segíteni a rendőrségnek is, mégpedig azzal,
2: nem is keveset,
3: hogy hogy már át tudjuk nekik adni akár csak az elérhetőséget ezeknek az embereknek, hiszen ők hivatalból mindenféleképpen ki fognak menni, és elkérik ezeket a felvételeket. Igen. De ha mi meggyorsítva ezt tálcán tudjuk felajánlani, akkor úgy gondolom, hogy az egészet rövidre lehet zárni.
2: Igen, tehát nem technikai eszközről van szó, egy pulttal oda ti kivonultok, és az információkat ti magatok adjátok. Igen. Tulajdonképpen a számítógép ott van a fejetekben.
3: Úgy van.
2: Mondhatni igen, ilyen szempontból. És hát ugye ez a dolog már egy megkezdődött dolog, működő dolog is tulajdonképpen, de muszáj tovább fejlődni, és nem csak Ceglédben gondolkodtatok, hanem picit távolabb is itt a közvetlen környékben is, hiszen nemrégiben egy olyan taggyűlést rendeztetek, ahol a környék belé polgármesterek közül is többen megjelentek. Mi volt ennek a célja, és kik jöttek el?
3: Az volt a célja, hogy megismertessük az Őrszem Egyesület életét, működését, a mi álláspontunkat, nézőpontunkat a környező településekkel is. És lehet, hogy nem árulok el titkot, mert már volt róla szó, hogy például Pilis polgármestere, László Attila, már régebben felvettük egymással a kapcsolatot.
2: Igen.
3: És ő nekik olyannyira tetszik ez az Őrszem Egyesület, hogy ennek a mintájára ők is létrehoztak már Pilisen egy egyesületet,
2: no, és hisz.
3: Már gyakorlatilag bejegyzésre vár, de már eredményeket is értek el.
2: Nagyon jó. Na, tehát működik ez a történet, és akkor sikeres volt ez a gyűlés? Tehát...
3: Sikeres volt, hát az év legmelegebb napján sikerült ezt összehozni.
2: Nem de, vagy kúszt, igen.
3: Hát igen, ez így alakult. Sajnos Abony polgármestere a nyaralási szabadsága miatt érthetően nem tudott eljönni, de mi előtte egy jó 3-4 órát beszélgettünk, és kiderült, hogy nagyon egy az álláspontunk és az a nézőpontunk, és abban maradtunk, hogy szeptemberben, hogyha lementek itt a szabadságolások, akkor egy személyes találkozó
2: fontos
3: keretein belül vele is külön ismertetni fogjuk az Őrszemnek a működését.
2: Igen, igen, igen. Jó lesz ez, és akkor tényleg az egész környékre kiterjedően tudhatják a rossz fiúk, hogy nem nagyon érdemes itt rosszalkodni, mert bizony tényleg nagyon sokan összefognak, egyre többen összefognak itt a bűnmegelőzés érdekében, és tényleg az is nagyon fontos, amit elmondtál, hogy jó és aktív a kapcsolat a rendőrséggel is, tehát azért ez egy komoly visszatartó erő lehet mindenképpen, és ugye hát az információs pultokhoz is oda lehet majd menni, ez is úgy szeptember környékén fog indulni.
3: Igen, igen.
2: Ugye, de lesznek már úgy ősztől utcafórumok is, a kettő úgy összefügg egyébként?
3: Igazából nem.
2: No.
3: Azért nem, mert ugye 10 körzetre osztottuk föl, működési körzetre osztottuk igen fel Ceglédet. Nagyon fontos, hogy ez nem választókerületek határain mennek, hanem mi, ahogy úgy éreztük, hogy kényelmes.
2: Úgy logikusan.
3: Igen, igen, így lett felosztva, és minden körzetnek van egy kapcsolattartója. Az a tervünk, hogy 2-3 utcát felkarolva értesítjük majd az ott lakókat, hogy ott az utca végén egy félórás-órás utcafórumot fogunk tartani, ahol ismét csak az a terv, az a lényeg, hogy bemutassuk az Őrszem működését.
2: Igen, igen,
3: és
2: igen.
3: És hogyha a kedvük, akkor csatlakozzanak. Hát amíg végig nem érünk a városon, addig rendszeres lesz.
2: Igen, igen, igen. És hát ki tudja, hogy éppen valaki akkor hozza meg a nagy elhatározást, hogy részt vesz ebben, vagy legalábbis támogatja, vagy hát minimális szinten tud róla legalábbis, hogy létezik egy ilyen, és tudja azt, hogy ha valami baj is történik ott az utcában, vagy a szomszéd utcában, kihez tud fordulni a Marjában.
3: Tehát az a célunk amúgy, hogy jó kapcsolat legyen a kapcsolattartó és a lakosság között.
2: És folyamatos legyen
3: igen,
2: ez a kapcsolat.
3: És nyilván, hogy elérhetőek legyünk.
2: Mennyi idődet viszi ezzel tulajdonképpen?
3: Hát most itt az elején mindig azt mondom, hogy az elején, de már ugye fél éve működünk. Igen. Hát elég sok időt elvisz, de hát úgy gondolom, hogy nyilván lesz eredménye. Tehát
2: igen,
3: a semmiért nem dolgozik az ember.
2: Igen, igen, és minél többen lesztek, az annál jobban megoszlanak a feladatok is.
3: Igen, igen, igen, igen. És hát név szerint nem is fogom kiemelni azokat az embereket, de vagyunk körülbelül 10-15-en a vezetőségbe, akik nagyon komolyan is a vállukon hordozzák ezt az egyesületnek
2: fontos
3: az életét, úgyhogy köszönet innen is nekik.
2: Nagyon jó. Tehát az egész igazából úgy szeptember környékén indul, szerintem érdemes lesz rá visszatérnünk itt a rádióban is, hogy felhívjuk hívjuk majd rá a figyelmet, hogy számítsanak arra, hogy megjelennek ezek az információs pultok, lesznek különféle utcafórumok is, úgyhogy azt hiszem, hogy lesz miről beszélnünk itt a közeljövőben is, ugye?
3: Igen, igen, igen. És hát nem tudom, hogy hogy állunk idővel, de még gyakorlatilag azt szeretném elmondani csak, hogy ugye akik csatlakoznak, fognak kapni egy táblát. Ez egy olyan, mintha a kutya haraptábla lenne.
2: Igen, vagy tiszta udvar, rendes ház.
3: Igen. Na, hát itt pedig az van ráírva, hogy őrszemtag. És hogyha valakinek ilyen gondolata van, hogy oda szeretne esetleg betörni, akkor ő ezt látni fogja, hogy itt egy szervezett közösség van, és nincsenek egyedül az emberek, tehát ez is már visszatartó elő, és itt a bűnmegelőzés a legfontosabb, mert nekünk ez a célunk,
2: nem a felderítés,
3: az nem a mi dolgunk.
2: Igen, igen, így van. Erről is beszéltünk, és fogunk is majd még nyilván, és ettől függetlenül azért, ha már megtörténik a baj, akkor is nagyon sok segítséget tudtok adni. Hát Péter, köszönöm szépen az információkat, és akkor hajrá, és várjuk a következő híreket majd, amikor beindul majd ez a projekt igazából. Itt van a nyakunkon az ősz, úgyhogy nem sokára ezzel is sok dolgotok lesz, legyen is, fáradjatok el, de ez az a jó leső fáradtság, ugye, azt hiszem, amit ilyenkor éreztek.
3: Igen, itt az az eredmény, ha nincs eredmény, mert nem történik semmi.
2: Legyen ez a végszó most. Az Őrszem Egyesület elnöke, Erdődi Péter volt a vendégem.
0: Cegléd Rádió FM 92.5. A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András. Remélem, hogy velem tartanak, este 6-ig lehetünk együtt. Jó rádiózást kívánok!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsgi András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió!

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, melyik slágerre startol a következő felvonás. A hírek után azonnal Olivia Dénénekkel a So Easy című slágerét játszom, majd nem sokára maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa. Gabainé Optika.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Késő nyári idő lesz, ma még zivatarokkal. Több ezer milliárd forint érkezik az uniós helyreállítási alapból. Retrovéradásra várják az önkénteseket a hétvégén. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. a felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a itt felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósában zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérjetartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kisállat eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kisállat eledel volt, csak is egy van.

0: Na, milyen volt a nyaralás?
1: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a ceglédkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
3: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőző verseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd.

0: kedves hallgatók, augusztus 31-e van a mai napon, az Erikák és a Bellák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Ramona, Raimund, Aida, Aldán, Pamina és Amina nevű ismerőseiket is. Egyébként az Erika Germán, a latin eredetű név, az Erik férfi név női párja, gyakran tévesen azonosítják az Erika növény névvel. Jelentése nagyra becsült. A Bella olasz, spanyol eredetű név, a Bell, Bella végű neveknek a több nyelven előforduló rövidülése, jelentése szép. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. És folytatjuk dallal, hamarosan pedig születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal foglalkozok. Hallgassanak rám!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel. 80 éve született Sök Otto zenész és zeneszerző, a Metro együttes alapító tagja. Középiskolai tanulmányait a Puskás Tivadar távközlési technikumban végezte 1960 és 64 között. 63-tól 70 májusáig tagja volt a Metro együttesnek, mint billentyűs. Később megalapította a Sök együttest, azonban ezzel a formációval már nem ért el jelentős sikereket. Zenekarával játszott Ausztriában, Svájcban, turnézott Norvégiában és Svédországban is. Dalokat írt többek között Zaladnai Saroltának, Szűcs Juditnak, Szécsi Pálnak, Korda Györgynek, Kont Zsuzsának és Zoránnak is. Szóba került a Metro zenekar, úgyhogy ők jönnek itt a Cegléd Rádióban. Tehát 80 évvel ezelőtt ma született Sök Otto, ennek a formációnak az egyik tagja.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: még mindig születésnapos zenésszel foglalkozunk, kedves hallgatók. 78 éve látta meg a napvilágot Rudolf Schenker, német rockzenész, gitáros és dalszerző, a Scorpions együttes alapító tagja, ritmusgitárosa, valamint első számú dalszerzője, egyben ma az együttes legrégebb óta aktív tagja, mint az egyetlen még aktív alapító tag. Stílus hatalmas befolyással bírta a zenekarra, annak fél évszázados történelme során ő az egyetlen tag, aki az összes albumon és az összes turnén közreműködött. Testvére Mihály Schenker szintén tagja a Scorpionsnak. Schenker bár elsősorban ritmusgitáros, ugye öccse szólógitáros, több Scorpion számban az ő gitárszólója hallható. A legjellegzetesebbek a Wind of Change, a Still Loving You, és még sorolhatnám reggelig. A gitározás mellett vokálozik is, mind a lemezeken, mind a koncert. Két dalban pedig ő a szóló énekes, az egyik dal az a Hey You, a másik meg a Love is the Answer. A Scorpions megalakulásakor ő volt egyébként a banda énekese is. Elvált, egy fia van, őt meg úgy hívják, hogy Marcel. Rudolf Schenker tiszteletére már is szól egy dal, na-na, hogy a Scorpions előadásában.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Még egy születésnapos kedves hallgatók, meg kell említenünk, 37 éves a mai napon Széki Curtis Attila, labdarúgó, rapper, dalszövegíró. Széki Attila mindössze 17 éves volt egyébként, amikor bemutatkozott az Újpest FC színeiben az Élvonalban. Az MTK elleni találkozó további 4 fellépés követte a legmagasabb osztályban, ezt követően pedig többnyire az Újpest 2-ben kapott szerepet. Még 2007-ben Urbány István irányítása mellett került fel a nagy csapathoz, és kapott saját nevelésként profi szerződést. Később játszott kölcsönben Kecskeméten és Szolnokon is. A KTL csapatából NB2-es bajnoki címet szerzett, ám egy 2009-es térdsérülés megtörte addigi fejlődését, majd egy évet hagyott ki, később hangsúlyozta, az egyetlen pozitívum az egészben az volt, hogy ez alatt hobbiával, a rappeléssel többet foglalkozhatott, és hát elérte a célját, vagy a sikereket, inkább így fogalmazok. Nem mellesleg 2022-ben megnyerte a Celeb vagyok Mencskénen című műsor, sőt, mi több, a Megasztár egyik zsűritagja volt. A folytatásban ő jön, azaz a 37 éves Curtis itt a Cegléd Rádióban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Holnapra kedre virradóan a front hatására több helye lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a Fátyol és Gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Főként északon lehet élénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására több felé feltámad az észak-nyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék hazánk nagy részén nem várható. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

De mi van veled? Ő még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondol.

0: turista. Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy melyik slágerrel startol a következő felvonás. Azonnal Benson Boone énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak.
1: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek a munkákat. Útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos Mise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart még a itt felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utánam érkezik Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi. Most meg azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Tartsanak velem!
1: Ceglédiek!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár. A Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsky András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének akadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Grill Fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.

0: Hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Holnapra kedre virradóan a front hatására több helye lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Főként északon lehet élénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására több felé feltámad az észak-nyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék hazánk nagy részén nem várható. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Nekem a régi az ugyanolyan ég.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Én legközelebb holnap jövök, reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rámagadnak majd további. Kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándéküdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándéküdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Késő nyári idővel indul a szeptember. 10 milliárd euró érkezhet az uniós helyreállítási alapból. Szabaduló kamionban oktatják a fiatalokat az emberkereskedők ellen. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Csaknem 1000 oldalnyi statisztikát és dokumentumot adott át a jegybank az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságának. A többi közt követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, illetve a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatokat küldtek el. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írta Posvai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Szijjártó Péter volt külgazdaság és külügyminiszter már a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, hogy ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba és szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét.
1: Az időjárásról.
8: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban. A hőmérséklet 30 fok körül alakul. A hajnalok viszont hűvösek lesznek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, igen, ez itt már a hétfő esti beszélgetős műsor, számomra is elkezdődik a hét, jöhet tehát az első interjús műsorunk ezen a héten. Természetesen most is két beszélgetéssel készültem, szokás szerint amennyiben ezt más nem akadályozza meg, ilyenkor hétfőn jön Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk, így lesz ez most is, ezzel kezdünk, ebben az órában is Bálint Bóta Júliával fogok beszélgetni, itt a fő témánk most természetesen az iskola kezdődik. Lesz. Ezzel kapcsolatban a rendőrségnek is azért számos feladata van, ezeket fogjuk felidézni majd az első beszélgetésben. 7 óra után pedig irány a szőlő és a bor, vagyis a pincék. Klémen György hegyközségi elnökkel fogunk beszélgetni a Szüret jelenlegi állásáról. Hát elég furcsa esztendőt élnek meg, nem a legjobbat a szőlészek, borászok. A Szüret állásáról, a várható termésről, ennek mennyiségi, minőségi viszonylatairól is fogunk beszélgetni, meg növény egészségügyi problémákról is természetesen, de hát azért nem árt, hogyha tisztán látnak azok is ebben a kérdésben, akik nincsenek napi szinten benne. Klémen György viszont napi szinten benne van, úgyhogy lesz miről beszélgetnem majd vele. Úgyhogy ez a két fő témánk, és közben előtte utána pedig jönnek a jó kis muzsikák. Lássuk csak, ugye akivel kezdtünk, Beba Recsa és David Guetta volt, a közös felvételük címe 2022-ből az I'm Good volt. Most még jön a Jetlag, ami itt történik, itt is marad című 2018-as felvétele, és utána jön a mai első beszélgetésünk, Rend a Lelke című rendőrségi rovatunk aktuális része. Remélem, a következő két órát együtt töltjük itt a Cegléd Rádióban a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A jetlag felvétele után pedig, ahogy említettem, jöhet Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. Bálint Bóta Júliával, tehát a témánk az iskola kezdés lesz, az ezzel kapcsolatos rendőri feladatokról lesz szó. Érdemes lesz ide figyelni, mert sokak számára hasznos információk fognak elhangozni a most induló beszélgetésben.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, ez itt tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk, és szokás szerint Bálint Bóta Júlia érkezett meg a ceglédi rendőrkapitányságról. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Köszöntelek én is, és köszöntöm a rádió hallgatóit ismételten.
1: Augusztus legutolsó napján beszélgetünk, holnap már szeptember 1-e lesz, ami azt jelenti, hogy bizony indul a tanítás az iskolákban. Hát ilyenkor, hát évről évre elég sokat szoktunk erről a témáról beszélgetni, rendőri szempontból is, és itt nyilván különösen a közlekedési kollégáknak lesz sok dolguk, különösen az első hetekben. Hogyan készültetek erre föl? Nemrégiben járt itt kapitány úr is, Bori Zoltán, aki már szintén emlegette, hogy bizony-bizony készül a rendőrség már erre az időszakra, hát amikor egyik napról a másikra drasztikusan megváltozik a közlekedési helyzet, különösen a reggeli és a kora délutáni órákban.
2: Ez így igaz, szóval holnap reggel igazából káosz és anarchia lesz urrá a városon, ugyanis megindulnak majd az autóval a szülők az iskolába, és persze legelső nap, nyári szünet, eltelt majd 3 hónap, és akarva akaratlanul kijöttek a gyakorlatból a szülők, mert a gyermek ugye otthon volt, igen. vagy táborban, és tényleg holnaptól megindul itt mindenki is. Ugye, ahogy kapitány úr is elmondta, megindul itt is a rendőri jelenlét, a fokozott jelenlét az iskolák környékén, mindenhol ott leszünk a gyalogátkelő helyeken, segítünk a gyermekeknek, szülőknek az átkelésben, ott leszünk, bármi kérdés van, tudunk, próbálunk segíteni, jelen leszünk nagyon sok helyen, és próbáljuk segíteni a közlekedést mind a gyalogosok, mind a járművek számára, mert ugye most a járművek azok elszabadulnak, és hát legalább vagy 3-szor annyi autó fog lenni az úton.
1: Jó, alapvetőleg 3-szor vagy 4-szer annyi autó van, mint annak idején, mikor közel 30 évvel ezelőtt ide kerültem.
2: Szerintem van az 10-szer is, 10-szer annyi, úgyhogy
1: lehet, hogy annyi is van, igen. Amúgy is, hát most meg ilyenkor aztán pláne, és hát ilyenkor szoktunk arról beszélni például, hogy sok szülőnek az a idézőjelben mondott rossz szokása, hogy igyekszik minél közelebb elvinni a gyereket az iskolához, egyik-másik már szinte a padjáig
2: hát
1: elvinni
2: legszívesebben. Ha tehetné, akkor igazából szerintem a tanteremig bevinni
1: legalább
2: a gyereket.
1: Igen.
2: Igen, ugye tudod, én kisvárosban lakom, nem akkora nagy, mint Cegléd, de ott is borzalmas
1: ott
2: a közlekedés.
1: Is az a helyzet, igen.
2: Igazából itt nagyon sok ellensége van, úgymond a szülőknek, az idő, a főleg az idő, hogy hát időbe elindulni, időbe, ha már 2 perces késés, akkor a ugye nincsenek arra felkészülve, tudják azt, hogy holnap iskola, de igazából nem készülnek fel arra, hogy el kell jóval hamarabb indulni, mert
1: igen,
2: holnap, amire ez igazából beindul, az kb. Egy hónap, amire mindenki visszatér a szokásos kerékvágásba, és akkor beindul szépen a közlekedés. Holnap nagyon-nagyon korán kell elindulni. Én mindenkinek javaslom, hogyha azt tervezte, hogy a gyermeknek 3-4-8-ra kell ott lenni, akkor inkább 4-8-kor induljanak el.
1: Inkább. Igen.
2: Oda kell ugye nagyon figyelni arra, hogy megfelelő türelemmel közlekedjünk, mert ugye most holnap a türelem a legfontosabb a gépjárművezetők, és ugyanúgy
1: igen,
2: a kerékpárosok és a gyalogosok részéről is. Mindenkinek türelmesnek kell lenni, oda
1: igen,
2: kell figyelni a másikra. Kiemelt figyelemmel kell lenni az óvodáknál, bölcsödéknél, iskoláknál. Ugye óhatatlan, hogy egy óvodánál is kiszáll a szülő, a gyerek egyik pillanatról másikra elengedi a kezét, mert meglátja a kisbarátját, akit egész nyáron nem látott, és megindul felé. Úgyhogy óvatosan közlekedni, ugyanez az iskolában is, fel kell hívnom a figyelmet a szülőknek arra, hogy azért, hogy a gyerek 2 méterrel közelebb szálljon ki az iskolánál, ahhoz ne szegjenek szabályokat.
1: Persze.
2: Mert nagyon sok helyen van megállni, várakozni, tilos tábla. És ahol ki van téve ugye ez a puszi és menj, Igen. Hogy tényleg az legyen, hogyha ott megáll, akkor nem nézzük végig, hogy a gyerek bement az ajtón, és biztos bement, és még egy utolsó integetés, nem szállunk ki az autóból, mert az azért van ott, a gyermek kiszáll, és elindul.
1: Igen,
2: és a ott szülő már megy is tovább. Ott már biztonságban van.
1: Így van.
2: Így igaz. Uh-huh. A szülőknek oda kell figyelni arra, hogy a megfelelő parkolóhelyeken álljanak meg. Az óvodák, bölcsödék, iskoláknál is.
1: Igen, igen.
2: Mert
1: igen.
2: Bármikor, bármilyen baleset történhet.
1: Igen, hál' Istennek egyébként, ha már ezt emlegeted, ha visszaemlékszem, mint az elmúlt évekre, sőt mondhatni évtizedekre, amióta szól a Cegléd Rádió, nem igen kellett ilyen jellegű balesetekről beszámolnunk, hál' Istennek, mert azért tényleg csak odafigyeltek az emberek, és hát nagyon fontos volt, hogy ott volt a rendőrség is folyamatosan ezekben a hát elég nehéz időszakokban.
2: Igen, ott voltunk, de ettől függetlenül voltak ám balesetek, hát de azt kell tudni, hogy egy anyagi káros balesetnél nem feltétlenül kell a rendőrségnek a beavatkozása.
1: Persze.
2: Ha egy olyan koccanás van, amiben senki nem sérült, akkor van a betétlap, ki kell tölteni,
1: annyi.
2: Ugye ez a tipikus kék-sárga, vagy sárga-kék, nem tudom, hogy ismerik az
1: nem
2: emberek.
1: Nem volt még hozzá szerencsénk, hál' Istennek.
2: Igen, és hát nekem már sajnos igen, úgyhogy azt ki lehet tölteni, és ugye nem feltétlenül értesítik a rendőrséget.
1: Persze.
2: Ilyen esetben. Biztos, hogy volt már kisebb koccanás, de ezen felül, hogy a gépjárművekkel hogy közlekedünk, oda kell figyelni arra, hogy a kerékpárral is megfelelő védőfelszerelés legyen azon a gyermeken, aki például első osztályba megy és kerékpárral indul el otthonról a szülővel.
1: Jaj.
2: Mert oda kell figyelni nagyon arra, hogy az a gyermek épségbe odaérjen az iskolába.
1: Persze.
2: És úgy, hogy betartják a közlekedési szabályokat. Ezért javasoljuk mindig azt, hogyha például kisebb gyerekekről van szó, akkor az iskola kezdés előtt járják végig a szülővel.
1: Uh-huh.
2: Ha csak egy autóval, de ha megteheti, ha hogy kerékpárral végig megy, mert mondjuk kerékpárral fog közlekedni a gyermekkel, akkor iskola előtt ma délután, vagy még most, hogyha otthon van a szülő, most, amikor forgalom van, menjen és induljon el a gyermekkel, hogy odaérjen biztonságban az a gyermek a szülővel együtt az iskolába.
1: Ismeri
2: az
1: utat.
2: Le, ne az legyen, hogy szeptember 1-én lesz az első, jaj, nem itt kell lekanyarodni, amott kellett volna, miért nem tetted ki a kezed, és ebből szoktak amúgy a bajok lenni.
1: Igen, igen, pedig meg lehet tanítani a gyerekeket.
2: Természetesen meg lehet.
1: Én is, hát jó, én egy faluhelyen jártam az általános iskola túlnyomó részét, de ott minden nap át kellett mennem a 47-es számú főúton, uh-huh. ami ugye Szegedet Debrecennel köti össze, egy akkoriban forgalmas útnak számított. Nagyon hamar a szüleim megtanítottak arra, hogyan kell átmenni. Eleinte kísértek, természetesen elkísértek az iskolába, de már nagyon kicsi koromban egyedül is elmertek engedni, mert tudták azt, hogy én bizony, ha odaérek az út széléhez, akkor megállok, alaposan szétnézek, előbb balra, aztán jobbra, ahogy kell, és amikor megnyőződtem róla, hogy átmehetek, csak akkor mentem át, nem is ért baleset egyszer sem.
2: Igen, de itt megint igen. feljön az, hogy abban az időszakban, amikor mi gyermekek voltunk, tizedennyi autó volt.
1: Hát az benne
2: és
1: van,
2: azok
1: persze.
2: sem, és igen. hozzáteszem, még az, hogy tizedennyi, de nem ilyen felszereltséggel, úgymond, nem ilyen gyorsan mentek, mert
1: hát
2: sietnek a szülők,
1: volt, persze,
2: mert el fogunk késni, mert nem is az, hogy a gyerek elkésik, ő elkésik a munkahelyéről, és itt szeretném amúgy a munkáltatóknak is felhívni a figyelmét, hogy valószínű lesz olyan szülő, aki késni fog a munkahelyéről.
1: Előfordulhat, igen.
2: És
1: igen.
2: ők is legyenek tekintettel arra, hogy most egy nehezebb időszak következik, ez szépen pár hét alatt majd bejáródik, és mindenki fog tudni normálisan közlekedni. De most eljön az a jó pár hónapnak az időszaka, amikor sokkal, de sokkal nagyobb lesz a forgalom, sokkal jobban oda kell figyelni a gyalogátkelő helyeknél, főleg ott, mert bármikor leléphet elénk, vagy kiszaladhat egy gyerkőc a táskájával, és nem lehet észrevenni. Nagyon-nagyon óvatosan kell, és megfelelő időben kell elindulni otthonról. Türelemmel kell lenni, mert biztos, hogy lesz várakozási lehetőség. A közlekedési szabályokat maradéktalanul be kell tartani.
1: Így működik.
2: És igen. figyeljünk arra oda, hogy ne tilosba parkoljunk le az autóval, mert inkább a gyerek sétáljon 10 métert,
1: igen.
2: Mint igen, az, igen. Hogy aztán tilosban megáll a szülő, azért, hogy a gyerek 2 méterrel hamarabb beérjen az iskolába.
1: Igen, igen. És egyébként tényleg a nagyobb gyerekek közül sokan önállóan járnak iskolába, igen. Főleg, hogyha nem kilométerekre laknak az intézménytől, akkor ezt is jó, hogyha mi hamarabb megtanulja.
2: Persze.
1: És ilyen gyakorló
2: igen.
1: Sétákat akár délutánonként is
2: így,
1: lehet
2: tenni. Így, ahogy elmondtam, a kerékpár esetében ugyanez igen. a gyalogosokra is vonatkozik, hogy induljanak el, kezdjék el magyarázni a gyermeknek, hogy milyen táblák vannak, közlekedési táblák, igen. a táblák mit jelentenek, hol van neki elsőbsége, de hiába van meg neki az elsőbsége, nem biztos, hogy megadják neki az elsőbséget,
1: pontosan.
2: Mert figyelmetlen gépjárműves, vagy kerékpáros, vagy
1: mindig
2: bármilyen
1: akad.
2: Lehet. Igen, és most kiemelt figyelemmel legyenek az elektromos rolleresek, és az elektromos kerékpárosok is, mert most a nyáron ugye egyre több elektromos roller
1: bizony,
2: lett,
1: bizony,
2: tulajdonos lett, és beindul az iskola, és nagyon sokan azzal fognak közlekedni.
1: Igen.
2: Úgyhogy nagyon-nagyon figyeljenek oda ők is, mert nagyon súlyos baleseteket okozhatnak, hogyha elütnek egy kisgyermeket, vagy ő maguk nem figyelnek oda, és elesnek.
1: Megvan a baj. Igen.
2: Igen, igen. Úgyhogy nagyon figyeljen mindenki oda egymásra, mert ugye az a legfontosabb, hogy biztonságosan beérjenek az oktatási intézményekbe, valamint biztonságosan haza is érjenek.
1: Pontosan. A közlekedés rendészeti osztály dolgozóinak van most dolga bőségesen.
2: Igen.
1: Van-e segítségetek, külső civil segítség esetleg, ilyesmi ilyenkor?
2: Úgy van, hogy van segítség, mind a közterület felügyelet is segít, ez mindegyik
1: igen.
2: városba van így, aki az illetékességi területünkhöz tartozik, és köszönet a polgárőrségnek is,
1: igen.
2: mert ők is besegítenek nekünk különböző pontokon, segítik a közlekedést a gyalogos átkelőhelyeken, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük szépen nekik a segítséget.
1: Fontos ez
2: meg
1: is.
2: A közterület felügyeletnek is nagyon köszönjük, hogy a segítségünkre vannak ebbe a nehéz időszakban, ugye ez egy hónapig lesz.
1: Körülbelül annyi,
2: amíg kint fogunk állni, és odafigyelünk a közlekedésre, úgymond a kijelölt gyalogos átkelőhelyeken, és próbálunk tényleg segíteni mind a gyalog átkelőhelyen, mind a gépjárművel közlekedők, vagy bármilyen járművel közlekedőknek is,
1: igen.
2: hogy biztonságba odaérjenek
1: igen.
2: a munkahelyre, az iskolába, óvodába, bölcsödébe.
1: Majd pedig haza.
2: Vagy pedig haza.
1: Igen, igen, igen, igen. Na hát majd az első, második, harmadik hét tapasztalatait is összetudjuk foglalni a Rend a lelke további adásaiban, nyilván esik majd erről szó, de most nagyjából ennyire futotta, most augusztus 31-én rögzítjük tehát ezt a beszélgetést, és szeptember 1-én pedig tényleg indul a verkli keményen,
2: igen.
1: mindenki
2: és
1: legyen nagyon-nagyon
2: igen.
1: figyelmes.
2: És még annyit szeretnék elmondani, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekek nem azt fogják megtanulni, amit a szülők elmondanak nekik, hanem amit látnak, hogy a szülő
1: amit tapasztalnak.
2: Csinál. Amit igen. tapasztalnak a igen. szülőktől, hogy a szülő hogy közlekedik.
1: Ez is fontos, a példamutatás.
2: A példamutatás
1: igen,
2: nagyon
1: igen,
2: fontos, úgyhogy mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok reggelre, délutánra, türelemmel, időben elindulni, mert inkább érjünk oda egy kicsit késve, de biztonságban.
1: Legyen ez a végszó, ez volt Rend a lelke című magazinunk aktuális része, Bálint Bóta Juliának. Köszönjük szépen!

0: Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Az ez órai beszélgetésben főként gyerekekről esett szó, zárjuk tehát ezt az órát, a hétfő esti beszélgetős műsor első óráját a Gyerekek című nótával, egy friss 2026-os felvétel a Halott pénztől, ezzel megyünk tehát tovább itt az óra végéig, a következő órában pedig a szüret és a bor lesz majd tehát a fő témánk, Klémen György hegyközségi elnökkel fogunk beszélgetni erről az érdekes és aktuális témáról, egészen aktuálisan, hogy a következő 60 percet is töltsük együtt, itt a 92.5-ön.

0: Vihar a szárnya.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Késő nyári idővel indul a szeptember. 10 milliárd euró érkezhet az uniós helyreállítási alapból. Szabaduló kamionban oktatják a fiatalokat az emberkereskedők ellen. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Csak nem 1000 oldalnyi statisztikát és dokumentumot adott át a jegybank az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságának. A többi közt követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, illetve a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatokat küldtek el. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írta Posvai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Szijjártó Péter volt külgazdaság és külügyminiszter, már a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, hogy ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba és szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét.
2: Az időjárásról.
7: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban. A hőmérséklet 30 fok körül alakul. A hajnalok viszont hűvösek lesznek.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Hypaton és Norma Jean Martin az Out of My Head című 2025-ös dallal. Ezzel indult a második óra itt a hétfő esti beszélgetős műsorban. Most még meghallgatjuk Dr. Béreséket, a Fekete Vonattal és a Halott Pénzzel együtt énekelte még 2018-ban a Hol van az a lány című dal feldolgozását. Na hát ezután jön majd az, hogy hogyan dolgozzák fel a szőlőt például ebben az évben 2026-ban. Nincs könnyű dolga a szőlészeknek és borászoknak, ez is ki fog derülni a beszélgetésből. A hegyközségi elnök Klémen György lesz tehát a vendégünk, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani itt a következőkben is. A nóta után jön a vele készült beszélgetés.

tengerparton el. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradtom.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Hatalmas hőség, kegyetlen aszály és még egy csúnya betegség is megtizedelte a szőlőket, nem csak itt, hanem Magyarország többi részén is, sőt, ez Európára is sajnos jellemző volt. Hát nem egy gyönyörű év ez a 2026 a szőlészek, borászok szempontjából, de aki keres, az talál, és jót is találhat, hiszen azért vannak jó hírek is. Klément György hegyközségi elnök is azért nem csak rossz hírekkel érkezett hozzánk, így telefonvonalon keresztül, de azért majd el fogja mondani azt is tényleg, hogy azért vannak jó hírek, és lesznek jó borok ebben a 2026-os évjáratban, és ebben biztosak lehetünk. Induljon is ez az interjú.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, ahogy mondani szoktam, nagyon kedves témám a szőlő és a bor került terítékre, bár nem biztos, hogy csupa pozitív dologról esik szó a következő beszélgetésben. Itt van a telefonvonal túlsó végén a Cegléd és Monor környéke hegyközség elnöke Klément György. Őt köszöntöm nagy szeretettel innen a stúdióból. Szervusz, Gyuri!
2: Szervusz, én is nagy tisztelettel köszöntelek, és nagy tisztelettel köszöntöm a Cegléd Rádió hallgatóit.
1: Hát, ahogy mondogattuk már egyéb agrár témájú beszélgetéseknél is, valószínűleg 2026 nem fog bekerülni majd mondjuk a szőlészek, borászok nagy arany almanakjába, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Hát elég sok gondot, bajt hozott ez az esztendő, már akár tavasztól kezdve, és ezek a gondok bizony a mai napig is sokszor kitartanak. Ettől függetlenül azért néhány pozitív dolgot is hallottam már mostanában borászoktól, szőlészektől. Mi a helyzet? Hogy állunk most? Ugye arról már beszéltünk, hogy a szüret is időpontban is megcsúszott, egy kicsit előrébb került, meg hát a termés mennyisége és minősége is hagy némi kívánnivalót maga után, hogy röviden összefoglaljam.
2: Igen, röviden összefoglalva, így van. Arra emlékszem, hogy mindig avval kezdjük, hogy nagy ez rendkívüli év volt.
1: Igen.
2: Ez végképp rendkívüli év volt. Ugye alapvetően kezdődött egy nagyon komoly tavaszi faggyal, ami aranyhegy kivételével gyakorlatilag a környékünkön is letakarította a szőlőt. A Kunyságban, tehát Alföldön a 30 ezer hektárból 25 ezer hektár keményen érintett. Úgy fogalmazott a HNT elnöke, hogy az elmúlt 40 év leggyengébb termésbecslése volt az idei.
1: Jaj, hát ez nem jó.
2: És most már nem bizony, és most már a tapasztalatok alapján, mivel a szület közepébe vagyunk, vagy már közepén túl, a gyenge termésbecslésnek is csak a 60%-a termés jön be.
1: Hát ez
2: azt jelenti, igen, hogy a 10-15 tonna per hektár helyett 2-4-5 tonna per hektár.
1: Hóha, hát ez még kóstolónak is kevésnek tűnik így hirtelenjében, és hát persze nem mellékes a minőség, és hát ugye ezek a fagyok is, meg ez a csúnya aszály, ráadásul a drága sárgaság is, ami megjelent, mint betegség itt ezen a környéken, hát biztos nem tett jót a termésnek.
2: Ez teljes mértékig így van, gyakorlatilag áldásosan indultunk, volt ugye egy januári elég szép kis havunk, igen, és az a hó elolvadt, és azóta egyszer nem tehet meg, amit 35 mm-t mérne csapadékmérő. Tehát szinte nulla közeli csapadékot, igen, kaptunk. És azt is mondhatom, hogy a múltkori csapadékok is, mint a Cegléd tábláig szóltak volna, Ceglédet elverte, környéken hallottuk, hogy kapott új szilvás, Szolnok, Csemő,
1: igen,
2: a Cegléd-Cegléd-Bercel határát, ahol a szőlőink vannak, semmit nem kapott.
1: Igen, igen, ez sokszor előfordult, bizony-bizony, hogy addig tartott csak az eső, és pont ott nem esett, ahol igazából nagyon-nagyon kellene. Fú, hát szóval így nehéz. Mikor indult el igazából a szüreti munka, és hol tartunk most?
2: Még visszatérve két mondat, ugye, hogy a szőlőt is tömülésre lehet szétszedni, egy fajta érzékenység, illetve kor. Mert ugye mindenki azt mondja, a szőlő milyen gyökeres. Persze, csak ahhoz legalább egy 30-40 éves szőlőnek kell lenni.
1: Hát ugye, persze. Igen, igen.
2: És ugye azok a szőlők még állják a sarat jobban, de a fiatal szőlők azok nagy bajban vannak, akinek a gyökere még nem ment le. Az új telepítéseket locsolnunk kellene. Talajba injektáltunk tőkénként 3-4 liter vizeket, és ezzel tartottuk életbe.
1: Borosszó. Hát igen, kemény munka.
2: Az. A szület kezdetére visszatérve, hát mi is azt gondoltuk, hogy mert sokáig úgy tűnt, hogy nem vagyunk sokkal előrébb, és augusztus 20-a utáni születre rendeződött be az agyunk is, meg a készültségi fokaink is, egyszerűen nem volt mese, tehát olyan hő volt, hogy menteni kellett le a tőkéről a szőlőt már augusztus 15-e tájékon, a még korábbiakat, még korábban le kellett szedni.
1: Hűha, hát igen, itt át kellett rendezni gyorsan a dolgokat akkor nyilván.
2: Igen, és ugye itt ugye azok a félők, hogy elégnek a savak, jó, mindenki mondja, hogy édes cukor. Hát valóban a cukorképződés, de nem csak annyiból áll a bor.
1: Hát nem csak annyiból, és a savak legalább annyira fontosak, és nem csak az íz, hanem a tartóság szempontjából is nagyon-nagyon fontosak.
2: Meg ha őszinték vagyunk, íze a savnak, savgerincnek van.
1: A savgerinc, igen, ez egy igazi bűvszó a borászok körében, és amíg bornak nincs meg a savgerince, az nem is igazán indulhat egy rendesebb borversenyen. Hát minden esetre jönnek lefelé, és azt hiszem fajták szerint is lehetett osztályozni őket, ugye a régebbi fajták talán jobban bírták, az újabb nemesítések talán nem annyira, ez is igaz?
2: Ez is igaz, hogy akik itt szocializálódtak régről, most már látom, tehát a ízlingek, olasz ízling, rajnai ízling, még ezer jót is mondhatom, kadarkát is. A muskotály, muszkátotonál, a tömegfürtű, muszkátotonál, tramini, ezek jobban elviselték, mint akik jöttek az Alpok alja felől, mint kékfrankos, zöldveltelini. Azok talán egy picit jobban megviseltettek.
1: Igen, hát ott azon a tájékon nyilván csapadékeloszlás is más, most is más volt, de ugye az évszázadok során is nyilván egészen más. Hol tartanak most az első fürtök? Már bent vannak a pincében, és érlelődik már a 2026-os évjárat?
2: Kérlek szépen, az első fürtököt, az írsai lévér cserszegi fűszeres házasításom, az éppen ma került fejtésre.
1: Na, már ott tartunk akkor ezek szerint. Akkor igen. Már majdnem van új bor.
2: Már ez új bor, mert ebben már nincs visszamaradt cukor, tehát ez már nem murci, ez már le van csendesedve.
1: Na, hiszen.
2: És gyakorlatilag egy-két napon belül belekerül a terítőszer, és én mindenképp szeretnék ebből másnap kóstoló szintjén jövő héten tükrös bort készíteni.
1: Igen, tehát már itt tartunk ezzel az évjárattal, és a minőség egyébként ettől függetlenül, hogy a mennyiség az szinte zéró, a minőség legalább jó.
2: A kollégákkal is ezt beszélve, hogy az évjárat értékelése vélhetőleg rövidebb borok lesznek, tehát annyi bort nyilván beszélt mindenki azért az idei évet, tehát kihúzzuk az új termésig mindenképp. Én úgy látom, hogy illat-ízzalatanyagban nem lesz itt sem hiány.
1: Na, az jó.
2: A rövidebb tartom az két ok miatt, egyik az kevesebb, tehát nem is tartó le.
1: Persze.
2: Illetve kicsit oxidáltabb a rengeteg napsütésnek köszönhetően, de én úgy vélem, hogy nagyon jó ízüket fogunk majd kocintani Márton napján ezekből is. Habár Márton napja az már bőven, elmúltuk ezt az időpontot, mert akkor már kézborok lesznek, nem új borok.
1: Akkor már teljesen borok. Hát persze. És egyébként is mondjuk erre a környékre az úgynevezett hosszú borok talán nem annyira jellemzőek, tehát itt általában nem volt olyan törekvés, hogy 5-6 éves borokat tegyünk ki az asztalra, mert általában újig el szoktak fogyni.
2: Így van, pontosan. Ez így történt, hála jó Istennek az idejében is, itt a kollégák is, meg jó magam is, úgyhogy már azért alig várjuk az új bornak a ízét, zamatát, első kocintásra.
1: Így sejtésed szerint, mondjuk személy szerint, melyik lesz a kedvenced a 2026-os évjáratból?
2: Én rólam elég sokan tudják már, hogy egy nagyon nagy cserszegi fűszeres fan vagyok.
1: Igen.
2: Tehát elfogult vagyok vele szemben, tehát én biztos, hogy ő, de a későbbi fajták nagyon szépen díszlenek még a tőkén, még akkor is, ha nem októberi születű lesz a rajnai rizgünk, hanem szeptember 10 környéke, de hogy biztos, hogy nagyon nagy minőséget fog hozni.
1: Igen.
2: És a Cabernet Sauvignon vörös, amiből elég keveset fogyasztani, de az nagyon tökéletes minőség lesz szerintem az idén a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc.
1: Igen, rosé készül belőlük?
2: A kékfrankos rozét éppen ma születeljük.
1: Aha. Tehát akkor lesz az is, nem kell félni.
2: Ma fejtjük az első fehér borokat, és ma születeljük a rozét.
1: Igen. Na, szóval a munka azért zajlik rendesen, már nem csak kint a szőlőkben, hanem a pincében is, úgyhogy azért reménykedjünk, hogy 2026-ot valamiért nem csak a rossz dolgok miatt fogjuk megjegyezni, hanem az ilyen különleges ízű, különleges zamatú borok miatt is.
2: Igen, mindenképp, tehát meg lesz ennek is a maga sajátossága, ennek a maga különlegességei, a vörösek mindenképp.
1: Aha.
2: De én szerintem a cserszegi fűszeresük is kiválóan fog bízni a pohárban.
1: Mi pedig igyekszünk majd itt a Cegléd Rádión keresztül is ezt a folyamatot végig kísérni. A következő hetekben, hónapokban azért várhatnak a kedves hallgatók majd boros témájú beszélgetéseket, nem egyszer. Az elmúlt percekben pedig a Cegléd és Manor környéke hegyközség elnökével, Klémen Györggyel beszélgettem, és nagyon szépen köszönjük az egészen friss információkat, és köszönjük a friss borokat is, hiszen már friss borunk is van, 2026-os borunk ezek szerint, és lesz még több is a tervek szerint. Gyuri, köszönjük szépen, és további jó munkát neked és munkatársaidnak is.
2: Kérlek szépen, még egyet hadd jegyezzek meg, hogy kiváló minőségű mustokat is töltünk le Begyébok zacskóba, és az idén több fajtával próbálkozunk, már töltöttem le cserszegi fűszeres muszkátotonelt, sőt sardonét is, de majd szeretnék Rajnai Rizlinget, kékfrankost, aki a alkoholmentes részét a mustot szereti, az is megtalálhatja az örömét benne.
1: Must vagy soha, ugye?
2: Így van, köszönettel.
1: Mondhatjuk. Köszönjük. Klémen György, köszönjük szépen.

0: félned, már senki sem bánt.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Rádió, sok magyar zenével. Változatosan.
1: Kedves hallgatók, lassan véget ér a hétfő esti beszélgetős műsor, még idefér Zola, Sehova se passzolok című nótája, de ez pont ide passzol most, ez a 2025-ös felvétel. Én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és számítok rá természetesen holnap is, hogy kik érkeznek hozzám, és milyen beszélgetések lesznek, erről holnap szólok majd bővebben. Most egyelőre csak azt tanácsolhatom, hogy maradjanak velünk, itt a 92.5-ön jönnek esti éjszakai műsoraink sok-sok zenével és sok-sok jó dumával. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, találkozzunk kedden is, minden jót, viszont hallásra!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakós bolcsán.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
5: Késő nyári idővel indul a szeptember. Benyújtotta a parlamentnek a költségvetés módosítását a kormány. Nyilvános pályázaton kiválasztották a NAV új vezetőit. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Magyarország teljes mértékben elkötelezett a Nyugat-Balkán uniós csatlakozása mellett, jelentette ki Orbán Anita a Bledi stratégiai fórumon. A külügyminiszter elmondta, hogy hazánk a Nyugat-Balkán minden fővárosában szakértőt jelöl ki, hogy segítse a fogadó országot a csatlakozási folyamatban. A tárcavezető hangsúlyozta, sajnálatos, hogy Horvátország 2013-as csatlakozása óta egyetlen ország sem vált az Európai Unió tagjává. A bővítés ugyanis az EU egyik legfontosabb külpolitikai eszköze. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Több mint 1 billió forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség. Emlékeztetnek, hogy a hónap végével lezárult 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKFA felszámolása. Hozzátették, hogy ezzel egy fontos akadály is elhárul az uniós források hazahozatala elől. Feljelentést tesz a közmédia vezetése a korábbi törvénytelen irányítás miatt, közölte a Duna Média Szolgáltató sajtó és marketing irodája. Közlésük szerint az átvilágításkor előkerült belső levelezések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok alapján számos részlet feltárult arról, hogyan állt az elmúlt években politikai felügyelet alatt a közmédia, és milyen szerepet töltött be az intézmény irányításában Várhegyi Attila, Fideszhez köthető politikus és üzletember. Rózsáné és Sádt Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni.
4: Az időjárásról.
5: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok azért hűvösek lesznek.
4: Egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatóink, ez itt a Ceglét hangja az FM 92, Tömvörös Nándi köszönti Önöket. Ez az a műsor, amelyben én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu-n, vagy akár Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/ceglitradio, bár leginkább az első két formátum szokott a népszerű lenni, tehát az SMS és az e-mail. Az e-mailben kicsit hosszabban lehet megfogalmazni, az SMS-ben meg gyorsan, röviden, ami Önöknek szimpatikusabb. Egy új témával jelentkezem ma, milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt. Ugye nem olyan régen foglalkoztunk olyan esetekkel a nyelv kapcsán, amikor is párkapcsolaton belül volt különböző anyanyelvű a két párkapcsolati tag, tehát interkulturális kapcsolatokról beszélgettünk, de úgy gondoltam, terjesszük ezt ki úgy az egész életünkre, nyaralásokra, külföldön vendégeskedésre, külföldiek látogatására itt, és nézzük meg, hogy milyen vicces, mókás helyzetek alakultak ki, esetleg kínos helyzetek a nyelvtudás hiánya, vagy éppen a félrebeszélés bármi miatt. Úgyhogy küldjék el nekünk, ha van ilyen, 0635-92-95-ös. Nézzünk előtt egy kis statisztikát. A nyelvtudás hiánya jelentős akadály a munkaerőpiacon és a külföldi boldogulásban, korlátozza a lehetőségeket, csökkenti az önbizalmat és megnehezíti a beilleszkedést. Komoly versenyhátrányt jelenthet a fizetések és a karrierépítés terén, azonban specifikus álláskeresési stratégiákkal és intenzív tanulással leküzdhető a kihívás. A legfőbb hátrányok ugyebár, ahogy említettem, a munkaerőpiacon vannak, de a mindennapi életben is, külföldre költözéskor például a helyi nyelv hiánya gátolja az ügyintézést és a társadalmi integrációt. És az önbizalom hiány is egy fontos aspektus, a kommunikációs gátak szorongást és gátlásokat szülhetnek. Megoldási lehetőségek, például a célzott nyelvtanulás. Rengeteg olyan lehetőség van ma már, akár egy alkalmazással, akár nyelviskolával, akár autodidakta módon, hogy tulajdonképpen ezt fejlesszük. Aztán itt a passzív tudás aktiválása. Tímár Krisztina javaslata szerint a meglévő, de nem használt tudás felfrissítése is hatékony lehet. Olyannyira, ezt aláírom én is, hogy ugyebár már többször meséltem az adásban, hogy az egyik legjobb barátom felesége brazil, és ráadásul angol tanár. Úgyhogy amikor vele találkozunk, először mindig izgulunk, párom is, meg én is, hogy majd hogy fogunk tudni beszélni, biztos ez egy zavarbejtő lesz, milyen égő lesz, ha nem tudunk valamit, holott egyáltalán nem égő, és ráadásul ő nagyon jól is segít ezekben, és azt vesszük észre egy-két óra együttlét után, hogy tulajdonképpen elővesszük a nyelvtudásunkat, és már angolul kezdünk el gondolkodni, és sokkal könnyebben megy ez az egész. De hogy egy másik példát is említsek, nagyon érdekes volt az, amikor én Amerikában kint éltem hosszabb időre, hát majdnem 4 hónapot, és gyakorlatilag akkor annyira jó volt az aktuális tudásom, főleg a beszédben, hogy simán tudtam nyelvvizsgázni utána. De pár évvel később, mondjuk 5-6 évvel később, mikor egy angol párral találkoztam, és beszélgetnem kellett volna velük, rájöttem, hogy szinte mindent elfelejtettem, és semmi nem jön úgy kis újból, mint amikor kint éltem Amerikában. Szóval ezek érdekes dolgok. És még egy megoldás lehet a munkaerőpiacon, hogyha hiányos a nyelvtudásunk, az alternatív munkakeresés, mert már léteznek olyan pozíciók, ahol nem feltétel az idegen nyelv ismerete, de talán a legjobb, hogyha gyakorlunk,

Fejlesztjük önmagunkat. A nyelvtudás hiánya leküzdhető akadály, a legfontosabb a tanulás iránti motiváció és a megfelelő módszerek. Zárjuk ezzel így az első blokkunkat, hamarosan viszont már az önök üzeneteivel megyünk tovább. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Küldj el nekünk 0635 92 92-5-ös.

0: Milyen vicces, esetleg kínos helyzetbe került a nyelvtudása, vagy nyelv nem tudása miatt? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és már várom a válaszokat. 0635-925-925-ös, érkezett is jó néhány, valami e-mailben, valami SMS-ben, de már is indulunk Katával. Nagymamám rutinos volt a nyelvi akadályok elhárításában, ő mindig Coca-Colát rendelt, mert az minden nyelven ugyanaz. Később bevallotta, hogy igazából nem is szereti. Az öcsémmel már igyekeztünk tanulni a történetéből, és a 10 szavas nyelvi arzenálunkkal felvértezve próbáltunk Zürichben elmagyarázni, hogy szódavasszert egybe kérjük a borral. A pincér miután végighallotta a kínlódásunkat, miért nem azt mondod, hogy fröccsöt kérsz, tesó? Ezek a kedvenceim egyébként, amikor egy váratlan pillanatban derül ki, hogy nem is kellett volna feltétlenül a külföldi tudás, mert magyarul is tud az illető, nagyjából ehhez hasonló története lesz, bár nem akartam elsütni a point, Bencének. Hágában állunk sorba este egy technóbuliba, és azon gondolkozik a társaság, hogy bemenjünk-e, mert picit drágáltuk az éjfél utáni árat. Közben az egyik biztonsági őr odaállt, és feltűnően mért minket. Elég nagy méretű ember volt, ilyen afrikai ketrecharcos típusú figura. Néztem, hogy lehet, hogy most leszünk kidobva a sorból, mert egyre jobban néz minket. Majd barátném odafordul hozzá, és megkérdezi, when does the techno starts? Erre ő ránéz, és így, most. Ekkor mi nagyon elkezdtünk nevetni, hogy mi van már, magyarul szóba elegyedtünk, kérdeztük, hogy magyar vagy, vagy Magyarországon éle, vagy mi a helyzet, hogy tud magyarul. De azt mondta, hogy csak megtanulta, mert tizenvalahány nyelven beszél, életünk szerintem egyik legrandomabb eseménye volt. Hát ezt elhiszem, ezek nagyon meglepő pillanatok. Én az Eiffel-torony tetején is találkoztam magyarokkal, és egyébként, amikor a Liberty Island-re, a szabadság szoborhoz hajóztunk, akkor is voltak magyarok a hajón. Nagyon könnyű velük összefutni, nagyon sok helyen ott vagyunk, és ezek mindig megmosolyogtató pillanatok. De egyszer egy olyan szitu is volt, ha már kínos helyzet, hogy hát 3 hónap Amerika után elmentünk egy Wendy's-be, ez egy ilyen hamburgerező, ott nagyon híres, nagyon szeretik, és akkor egy ilyen pincehelyiségben ültünk le mi magyarok kajálni, és az egyik srác közülünk az már nagyon ecsetelte, hogy hát azért itt vagyunk 3 hónapja, de nem igazán tudott csajozni, úgyhogy már milyen hiányai vannak neki fizikálisan, és hát miközben kajáltunk, hogy ezt mesélte, és egyszer azt látjuk oldalra pillantva, hogy két csaj kezében áll a hamburger, és tágra nyílt szemekkel, nem mernek megmozdulni sem kb. Hát, hogy mondjam, nagyon figyeltek arra, amit mi mondunk. És akkor realizáltuk, hogy hát oké, hogy Amerikában vagyunk, de talán itt mások is értik, amit mondunk. És akkor a Peti odafordult hozzájuk, hogy magyarok vagytok? És mind a ketten elkezdtek bólogatni, aztán elrögtük az egészet. De hát kik számít erre, hogy egy híres amerikai étterem pincehelyiségében, persze pont magyarokkal ülünk egymás mellé szinte, és hallgatják végig mindazt, amit nem feltétlen mások füle elé tártunk, vagy szántunk. Minden esetre vicces volt a sztori. Nézzünk még egyet. Tibor írja, hogy összekevertem, illetve még mindig összekeverem az oroszban a sajnos és a szerencsére szavakat. Különböznek, de valahogy nem rögzült rendesen, hogy melyik. Hát szokott pár kellemetlen pillanatot okozni. Szerencsére nincs több gyermekem, szerencsére nincs munkahelyem, sajnos nem vagyok beteg, stb. Persze ez inkább nyelv nem tudás, mint tudás. Tibornak nagyon köszönjük, és hamarosan akár az ön üzenetével is mehetünk tovább. 0635-925-925, ha van vicces, kínos helyzete, amelybe a nyelvtudása miatt került, akkor küldje el nekünk. Hamarosan folytatjuk.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

A Ceglit hangja folytatódik az FM 92-tön, milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, bár valószínűleg inkább a nem tudás miatt kerülünk ezekbe a helyzetekbe, de ki tudja, bármilyen üzeneteket szívesen fogadunk, aztán, hogyha van önnek is ilyen sztoria, küldje el nekünk 0635 92 92 5-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu. Nórával megyünk tovább, egy londoni építkezés mellett toltam el az akkor babakocsis fiamat. Az építő munkások magyarul mondták nekem a szokásos dolgokat, amiket nőnek szoktak. Én magyarul válaszoltam nekik, használtam is egy szót, amit ugye más kelet-európaiak is értenek. Nagyon kirögték őket a többiek. Jó sztori, köszönjük szépen, és itt van Szabi üzenete. Ausztria, minden évben. Ha 10 fokot eléri a hőmérő, reggel még lehet 2-3, csak napközben kúszom fel, akkor rövid nadrágba járok melózni. Konkrétan márciustól novemberig. Magyarokon kívül még a helyiek rám csodálkozásán lepődtem meg, ők igazán hozzászokhattak volna már ehhez az időjáráshoz. Amúgy én is ilyen vagyok, nálam a másik cégnél, ahol dolgozom, azzal mérik, hogy mikor köszönt be a tavasz, vagy mikor ér véget az ősz, hogy vagy fölveszem, vagy leveszem a rövid gatyámat, mert onnantól kezdve tudhatják, hogy meleg van, kicsit mint a jegesmedve, nem jegesmedve, a sima barna medve és az árnyéka. Na mindegy. Viki üzenete, gondolom nem én vagyok az egyetlen, aki ebbe belefutott már, középiskolai angol nyelvű felvételi, az általános iskolámban nem volt túl színvonalas a nyelvoktatás, jelzem, nem Cegléden éltem akkor. Miről híres a szülővárosom? Kérdésre sikerült azt válaszolnom kínomban, hogy handjob, a hímzést magyarázva. Az volt a top pillanat, hogy évekkel később jöttem rá, miért röhögtek a felvételin. Az ott ülő felsőbb évfolyamos diákok és miért próbálták csitítgatni őket, szintén kínosan mosolyogva az akkor 30-as tanárok. Ehhez adok egy kis segítséget. A handjob az ugyebár kézi munkát jelent, lefordítva a tükörfordításban, de egyébként is szokták használni, és a hímzést magyarázta ezzel Viki. Viszont az erotikában a kézi munkának egész más értelme van, és hát azt is így hívják az angolban, ezért valószínűleg ezen lepődött meg mindenki, és mosolyogtak össze. Jó kis sztori, köszönjük szépen! Atti a következő. Ismerőst még régen megállított a rendőr Ukrajnában. Szegény elővette minden orosz tudását, de gyakorlatilag nulla volt, így a rendőrnek azt akarta mondani, nem érti, amit mond neki. Nye ponyimájú. Helyette ez lett. Nye ponyegyelnyik. Tehát a nem érti helyett nem hétfő. A rendőr nézett rá, ő meg csak ismételgette, hogy nem hétfő, nem hétfő. Az intett, hogy ez teljesen hülye, és elengedte. Egyébként teljesen jó sztori. Azt, hogy mi hogy van, azt nem én tudtam magamtól, kedves hallgatók, hanem Ati volt olyan kedves, hogy ideírta nekem zárójelbe, méghozzá a kiejtést is, úgyhogy remélem, hogy így már azért jól tudtam mondani, nem vagyok benne teljesen biztos. A lényeg az, hogy nagyon szépen köszönjük a történetet. Önnek is van ilyen vicces, kínos helyzete, amikor a nyelvtudása miatt került egy ilyen szituációba? Akkor küldje el nekünk 0635 92 92 5-ös, néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja. FM 92 Ceglét Rádió.

0: Került már vicces, kínos helyzetekbe a nyelvtudása miatt? Esetleg a nem tudása miatt? 0-35-95-95-5-ös, ez a Ceglét hangja, és rengeteg remek válaszunk van. Már is megyünk tovább egy névtelen üzenetküldővel. Én a románban szoktam a jó kívánságokat meg az utálatot összekeverni. Egyszer szülinapi köszöntésekre választ két nyelven posztoltam, hát nem a jó kívánságokat köszöntem meg, szerencsére viszonylag hamar szóltak a szüleimnek, hogy nem jó, amit kiírtam. De ez egyébként jó, hogy próbálkozol, és az is jó, hogy olyanok vannak körülötted, akik figyelmeztetnek, aztán nem lett belőle sértődés. Azt mondja, hogy következő üzenet küldünk nem más, mint Balázs. Régebben valahol a belvárosban egyszer leszólított egy turista házaspár, hogy where is the actor? Valahogy így ejtve, the actor. Fú, mondom, az meg mi lehet? Még elismételték háromszor, hogy the actor. Megnyomva az e-t, szégyenkezve, hogy nem ismerem hazánk fővárosának kulturális látnivalóit, ott hagytam őket. Kb. Fél óra után esett le, hogy a Deák teret keresték. Tényleg, the actor. Aha, értem. Igen. De tök jó az is, ahogy leírtad, where is the actor, még tök angolosan. Aztán így tök jó. Á, nagyon király sztori. Pontosan ezeket várjuk, úgyhogy köszönjük szépen Balázsnak. Amsterdamban beültem egy eritreai étterembe, tényleg csak bevándorlók dolgoztak, övék volt a hely, annyira autentikus volt, mintha Afrikában lettem volna. Rendeltem kaját, és a pincér kihozott egy nagy fém edényt tele vízzel, majd afrikai akcentussal megszólalt, hogy please, you have to wash your head. Se köpni, se nyelni nem tudtam, de hát jó, belemártottam a kezem a vízbe, és elkezdtem mosni az arcom meg a fejem. Tágnyra élt szemekkel bámul, és mondja, no, just wash your hands. Azt hittem, megnyílik alattam a föld, később kiderült, azért mossatnak kezet, mert evőeszköz nélkül hozzák az ételt, és kézzel kell enni. Hú, ez is nagyon jó sztori, igen. Hát ugye, főleg, hogyha a kultúrát sem ismered annyira, én sem tudtam volna persze, és a headet meg a handet, tehát a fejet és a kezet nagyon könnyű félreérteni, úgyhogy, hát igen, az ember beleesik egy ilyenbe, de hát szerintem ennek is mosolygás lett a vége, szóval nem gondolnám azt, hogy az étterem dolgozói kiborultak volna ezen, ilyen megtörténik, ezt Botinak köszönhetjük egyébként ezt az üzenetet, és nézzünk még egy rövidet a végére. Hullafáradtan sok óra utazás és nem alvás után rá akartam kérdezni a szállásadónál, hol vannak a közelben strandok, és nyilván az esett ki a számon, hogy where are the beaches? Brit csaj nézett egy nagyot, ráadásul én is nő vagyok. Ez volt Kinga üzenete, és egy kis helyretétel, ha valakinek nincs meg. A beach, vagy a beach nagyon hasonlít egymásra, tehát az egyik beach dupla csével, a másik beach hosszú ível. Nos, a beach az egy olyan hölgyet jelent, aki ilyen könnyűvérű, a beach az pedig tengerpartot vagy strandot jelent, úgyhogy nagyon könnyű összekeverni, és ott van még a peach, ami meg barackot jelent, vagy a peach, hosszabb ível, ami meg beszédet jelent, úgyhogy hát nem egyszerű, úgyhogy nagyon figyelni kell az ilyen apróságokra. De nagyon szépen köszönjük, és a következő órában is ilyen üzenetekkel folytatjuk, tartsanak velünk akkor is.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Késő nyári idővel indul a szeptember. Benyújtotta a kormány a költségvetés módosítását a parlamentnek. Megszűnnek a víz- és energiakorlátozások a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéla vagyok. A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök a Bledi stratégiai fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáné Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehoznia. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Több tízezer vállalkozás érintett. A kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben automatikusan megtörténik az adatszolgáltatás a NAV felé. A Mi Hazánk bírálta, hogy a nyugták adatait az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak be kell adniuk az adóhivatalhoz. Dulcs Dávid alelnök szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek az adminisztrációs kötelezettségnek. 2-től fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban.

0: Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok hűvösek lesznek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók. Ebben az órában is ugyanaz lesz a kérdés, mint az elsőben. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Ugyebár az első órában beszélgettünk kicsit arról, hogy milyen statisztikáink vannak ezzel a témával kapcsolatban, hogy könnyen elvész a nyelvtudás, hogyha nem gyakorlunk eleget, hogy nehézségekbe kerül valaki, vagy nehézségekbe ütközik, ha kiküldözik külföldre, de nincs a megfelelő nyelvtudás még a zsebben. Gyakorlással, tanulással és sok más dologgal is lehet fejleszteni saját magunkat, de ezek az első órában voltak, és ami még az első órában volt, azok a hallgatói üzenetek, mert rengeteg jött belőle. Nos hát ezekkel megyünk tovább, de hogyha ön is írna, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címen. Hát másoknak biztos nem annyira vicces, de amikor Németországban sokat kellett szórakozni az egyetemi rendszerrel, és elrontottam valamit, mindig azt mondtam, hogy román vagyok, és bocsássanak meg nekem, mert nem, hogy németül nem beszélek, de áram sincs a lakhelyemen, írta nekünk István. Hú, hát ez kemény, nem szép dolog ilyet állítani, de rengetegszer történik meg az, és ez már itt a műsorban is bebizonyosodott, hogy sokszor azt gondolják, akár Magyarországról, akár Romániáról, hogy az internetet sem ismerik, vagy hogy nem ettek még rendes ételeket, meg, tehát nem tudjuk mi a

0: föl, meg ilyesmi. Úgyhogy nagyon durva néha a megítélésünk, és ezt kihasználni, hát nem kedves dolog, de valószínűleg neked jól jött. Német alvállalkozó az embereivel mérte fel a munkát, gyártóberendezés fejlesztése, és voltak kérdéseik az általuk korábban már eszközölt fejlesztésekkel kapcsolatban. Pont arra jártam, meglátott a műigazgató, megkérdezte, tudok-e németül. Tomikám, hát én ne tudnék, ne vicceskedjünk. Van érettségim belőle, egy bemagolt mondattal sikerült kb., de minden helyzetben kompetensnek kell mutatkozni, ugye? Megkért, hogy akkor segítsek a két srácnak, mert már nagyon vakaróznak. Mire odaértem hozzájuk, realizáltam, hogy egyébként nem tudok németül, de gondoltam, majd valamit improzok. Nézegették az optikai konvertert, és az egyetlen dolog, ami eszembe jutott, az az volt, hogy was ist das? Érted? A saját cuccom. Ezek úgy elkezdték darálni a magukét németül, mint az ökör, gondolom azt hitték, hogy értem. Megpróbáltam magam angollal kimenteni, de az meg nekik nem ment igazán. Szerencsére egy kollégám kihúzott ebből a helyzetből, a nagyfőnöknek meg megmondtam, hogy sajnos más németet beszélnek, mint én. Egyébként teljesen jó szituáció és teljesen jó megoldás, hogyha a főnöked ezt így elhitte és átment, akkor miért nem mondtad volna ezt? Jó megoldás, és kijöttél belőle. Zsombor azt írja, hogy felsőfokon van németből, és azt hittem, jól beszélem a nyelvet. Sokat voltam Stuttgart környékén, ahol megértettek az emberek hétköznapi helyzetekben. Aztán elköltöztünk Berlinbe, a fél évben, amíg ott éltünk, mindenhol minden egyes vásárlásomnál, pékség, játékbolt, mozi, élelmiszerbolt, bármi, azonnal angolra váltattak velem, annyira durva érzés volt. Már nem lakunk ott, de soha nem tudtam ebből a tehetetlenségből igazán kijönni, el is kezdtem gyorsan inkább a negyedik idegen nyelvet megtanulni. Hát ez is egy megoldás, és igen, amúgy ettől nem lehet eltekinteni, hogy vannak olyan akcentusok, akár a british meg az amerikai english között, most ezt milyen hibrid nyelven sikerült mondanom nekem is, tehát az amerikai és a brit angol között is nagyon nagy különbségek vannak, nem úgy érti az ember, nem úgy reagál rá, és nem is biztos, hogy mindent fölfog belőle, csak azért, mert máshogy ejtik a szavakat. Szóval nem egyszerű helyzet, én teljesen megértelek. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, hamarosan ezzel folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, vicces, kínos helyzetek a nyelvtudás miatt, ez a mai témánk, és várjuk a válaszokat a 0635-925-925-ös SMS számra vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-ra. Legalább 20 éve volt már, amikor még a fiatalok körében sem volt annyira egyértelmű, hogy mindenki tud angolul, az idősebbek között meg pláne nem. Vidéki moziban néztünk egy filmet, de nem volt szinkronja, így nyilván magyar feliratos volt, angol hanggal, ahogy az lenni szokott. Az egyik párbeszédben volt egy szóvic, már nem emlékszem mi, ami angolul tök jó volt, és nyilván el is kezdtem nevetni rajta. A következő pillanatban viszont feltűnt, hogy csak én nevetek, mert a magyar felirat készítői még csak meg se próbáltak valami vicceset a helyre fordítani. Kb. Hülyének nézett az egész mozi. De remélem, hogy nem érezted úgy magad, mert azért az tök jó, hogy te ezt értetted, már csak a saját szempontodból is, hiszen hallottál egy jó point, és hát persze biztos, hogy fura volt a szitu maga, de azért szerintem inkább legyél büszke magadra, hogy te értetted. Dresdában utca zenéltem, és volt engedélyem egy adott helyre, ahol éppen egy szobornak öltözött másik utcai művész állt. Oda mentem hozzá, próbáltam angolul magyarázni, hogy ne haragudjon, de nekem a helyre hivatalos engedélyem van, és át tudná-e adni, de nem értette. Próbáltam a nem kicsit gyenge németemmel is, de nem használt. Ő közben csehül próbálkozott, ami végképp nem segített. Aztán nagy nehezen egyszer csak szóba került, hogy magyar vagyok, mire ő erős akcentussal magyar nyelven megszólalt az űrge, hát akkor magyarul mond. Az a helyzet, hogy itt még volt egy szó, amit én nem akartam, egy B betű szó, ami magyarban gyakran elhangzik, de ezt nem akartam egy rádióba beolvasni, de így már mindenki értheti, hogy mi a helyzet, hogy az persze nem derül ki, hogy régebben járt Magyarországon, és onnan van a nyelvtudás, vagy esetleg magyar, és már régóta nem él Magyarországon. Minden esetre ez vicces, hogy Dresdában találkozni olyan arccal, aki szintén művész, szintén az utcán keresi a pénzt, és aztán egy ilyen szituba keveredtek. Máté üzenetét hallottuk egyébként, nagyon szépen köszönjük. Ismerős mesélte, hogy elutaztak Olaszországba, beértek egy kis faluba és segítséget szerettek volna kérni a helyiektől. A fazon lehúzza az ablakot és oda kiállt a nőnek, hogy Can I help you? Azt még nem tudom, hogy ebben most hol a poén, meg a vicc, de amúgy jó kis sztori, és köszönjük szépen Andinak, hogy ezt elküldte nekünk. Elutaztak Olaszországba, próbálom értelmezni. Ja, értem, persze, megvagyok. Tehát a... Jó, bocsánat, én kérek elnézést. Segítséget akart kérni az autós, azt kérdezte helyette, hogy can I help you, vagyis hogy segíthetek? Tehát megállít valakit, ő akar segítséget kérni, és azt kérdezi, segíthetek? Nagyon jó, így már megvagyok, és elnézést az értetlenségem miatt. Nem tudom, ide számít-e, de egyszer egy Dungeons and Dragons játékban voltam Dungeon Master, amit angolul játszottunk, senki nem volt magyar rajtam kívül. Egy goblint kellett megszemélyesítenem, és véletlenül magyarul kezdtem el beszélni, amúgy főleg magyar barátokkal D&D-zek. Kb. 2-3 mondat után tűnt fel. A többiek azt mondták, hogy teljesen abban a hitben voltak, hogy direkt a hatás kedvéért halandzsáztam valamit. Egyébként az is tök érdekes, és köszönjük Marcinak, hogy ezt elküldte, hogy kinek hogy hangzik a nyelve. Tehát, hogyha mondjuk egy francia hallgatja a magyart, az egy halandzsázásnak tűnhet, de nekünk is annak tűnik egy francia nyelv, csak sokkal több a zsé, meg az R betű, az is kicsit racsolva, mint mondjuk a németben, akik így pörgetik, meg hörögnek. Szóval, hogy milyen érzés lehet meghallgatni a magyar nyelvet úgy, hogy nem érti valaki. Ez tök izgalmas dolog szerintem, de most nem is húzom tovább az időt, menjünk el zenélni, hamarosan folytatódik a műsor, amelyben a kérdés, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Ez a kérdésünk ma a Ceglét hangjában és Marci üzenetével megyünk tovább. Egyszer lányos zavaromban sikerült Csehszlovákiát mondanom Cseh Republic helyett, ami csak azért volt nagyon gáz, mert éppen azt magyaráztam, hogy amikor Csehországba mentem meglátogatni az ott élő barátnémet, akkor mennyit fejlődött az angolom, ami egyébként igaz, csak emiatt szerintem full kamunak hathatott, amit mondtam. Nagyon jó sztori, köszönjük szépen! Román határ mellett lakom, a főutcán megállt egy román autó az úton, majd oda kiállt nekem, hogy árád, és mutatott előre. Mondom neki, what? Nem értem. Majd egyre idegesebben mondja, hogy árad, árad, vagy ötször egymás után. Elővettem a pár szavas román tudásom, hogy mondtam, hogy nustiu, aztán elhajtott idegesen, ezután rögtön eszembe jutott, hogy az illető Aradra szeretett volna eljutni. Hát igen, kicsit későn, de ilyenkor annyira könnyű lefagyni, szóval én egyáltalán nem hibáztatlak. Pár éve 6 hetet töltöttem Lengyelországban, első fogadó családomhoz jöttek vendégek vacsorára. Lement a vacsora, utána hárman ültünk az asztalnál, fogadóanyám Eva, a barátnője és én. Eléggé belemerültünk a társalgásba lengyelül, de drága fogadóanyámnak egy idő után feltűnt, hogy egyre szélesebb a vigyorom. Meg is kérdezte, hogy mi az. Mondtam neki, hogy hát én egyetlen szót értek a beszélgetésből, mert az a K betűs, amit a magyarok is használnak, bizony lengyelül és magyarul is ugyanaz. Úgy meglepődtek, még a szájuk elé is kapták a kezüket. Egyébként ez teljesen jó sztori, és igen, elég sok ilyen szláv nyelven, meg hasonló nyelven ez a szó, kivéve ugye az olaszoknál, mert ott kanyart jelent. Most nem fogom kimondani itt adásban, pedig olaszul nem mondanék csúnya szót, de mégsem fogom erőltetni, hát ez a K betűs, amit nőkre szoktak használni, és nem szép szó, ez olaszul kanyart jelent, ezt meg a Forma 1-ből tudom. 2012. London. Vártunk a sorban, hogy felülessünk a London Eye-ra, amikor az egyébként abszolút sötétbőrű biztonsági őr megtudta, hogy magyarok vagyunk, vigyorogva sütötte el mindannyiunknak a van kis, vagyis kés. Ugyanezen út során pár nappal korábban Walesben egy üdülő parkban a csapat valahogy megtalálta az egyetlen ott dolgozó magyar srácot, aki annyira megörült nekünk, hogy meginvitált minket vacsorára. Nem kell semmit hozni, csak menjünk. Amúgy ezek tök jó dolgok, úgyhogy ezt az üzenetet is nagyon szépen köszönjük, és még van néhány a tarsolyban, kedves hallgatók, de hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számra, azt már azért most tudom, hogy ebből két teljes adás nem biztos, hogy ki fog gyűlni, de a megmaradt üzeneteket, mert azt már látom, hogy fognak megmaradni, mindenképpen valamilyen módon becsempészünk majd egy adásba, ugyebár volt már rá példa, hogy a 4 kérdéses adásunk is volt, amiben mindenféle megmaradt üzenetet beolvastam, akár egy ilyenbe bekerülhet majd ez a téma is, hogyha nem fogjuk tudni befejezni, vagy nem fér bele mindenki, ne aggódjanak, valamikor mindenki sorra fog kerülni itt a Ceglét hangjában, aki csak elküldte nekünk az üzenetet, legalábbis én ezen fogok dolgozni, abban az esetben, hogyha rádióbarát ez üzenet, tehát nincs benne olyan, amit ne olvashatnék be. De túl sokat beszéltem erről, zenéljünk egy kicsit, és visszajövünk az utolsó üzeneteinkkel hamarosan.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió. A közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és annak is az utolsó blokkjához érkeztünk el a mai napon. A mai témánk nem volt más, mint hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt. Van még néhány üzenetünk, ezeket igyekszem beolvasni, de aki nem került sorra, az se aggódjon, valamilyen úton, módon majd sor kerül erre is. Holnap azonban egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Tehát kínos helyzetek a nyelvtudás vagy nem tudás miatt. Telefonbeszélgetésem amerikai kollégák előtt anyukámmal, miközben sietnék vissza munkába, jelzem, tudták, hogy édesanyámmal beszélek. Anya, akkor ne felejtsd el bevenni a gyógyszered. Jó, jó. Anya, de tényleg ne felejtsd el. Én. Jó. Akkor vigyázz magad a csillagon, puszi, ezt ismét anyukám mondta, én meg azt, hogy puszi. Ebből a beszélgetésből az amerikaiak annyit értettek, hogy én, a hófehér bőrű random ember azt mondja a telefonba az anyjának, hogy jó, jó. Jó, puszi. Hát igen, erről már volt szó abban az adásban, amikor arról beszélgettünk, hogy interkulturális kapcsolatok, más anyanyelvű párok, és hát ott is előkerült ez, hogy a puszi, ami nálunk egy ártalmatlan szó, nos az az angolban bizony a női nemi szervet is jelentheti, és ez a beszélgetés amerikai füllel, hogy jó, jó, jó, puszi. Főleg, hogyha az anyukáddal beszélsz, igen, csak furcsán vehette ki magát, teljesen érthető, és nagyon köszönjük ezt a sztorit is Milánnak. Az utolsó üzenetünk mára, mert elég hosszú, egy e-mailben érkezett, már bele is kezdek. Legény búcsón voltunk a Badacsonynál, fröccsözni szándékoztunk a helyborozókban. Természetesen már nem józanul érkeztünk meg a déli partról, még nem találtuk meg az első helyet, ahová szívesen beültünk volna, de egy német vagy osztrák nyugdíjas úr megtalált minket, és az állapotát tekintve már néhány borozót is megtalált ezelőtt. Kiderült, hogy dohányboltot keres, de sehol sem talál, segítettünk neki orientálódni. A csapatból csak én beszéltem valamilyes németül, és éppenséggel tudtam is, hogy hol van a dohánybolt a közelben. Annyira túlcsordult bennem a jófejség, sajátosan ittas állapotomban, hogy felajánlottam, hogy odavezetjük őt. Mindezt a rögtönzött Wir führen Sie zum Tabakladen, vagy valami ilyesmi, mondattal adtam tudomására. Azt hiszem, hiba volt a Führen igét használni, és nem is biztos, hogy a részeges állapotomban kifolyólag megértette a lényeget, de miután ezt kimondtam, egy pillanatra elkomorodott az arca, vigyázba vágta magát, és olyan szabályos karlendítés nyomott le előttem, hogy azt hittem, mindjárt hanyat vágódom. A helyzetet csak tetézte, hogy közben elég magas hangszinten belekezdett valami monológba, aminek a tartalmát nem tudtam dekódolni, de nagyon katonásnak tűnt. A konkrét folytatása már annyira nem emlékszem, csak arra, hogy a többiek rajtunk röhögtek, és hogy szerencsére nem volt messze a trafik, így elég gyorsan lekoptattuk. Valahol vicces, valahol kínos, de leginkább szürreális szituáció volt. De mi pont ilyenekre vagyunk kíváncsiak, és nagyon-nagyon köszönjük Kristóf üzenetét. Hogyha ön is elküldte, vagy elküldené, akkor még megteheti nyugodtan, de ma már nem fog adásba kerülni ez a válasz, mert hogy majd egy másik alkalommal kerítünk erre sort. Most viszont köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, és még annyit, hogyha tehetik, maradjanak a Ceglét rádióval a továbbiakban is. A viszont hallásra.
1: Ceglét rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 1 200 000 diáknak csengetnek be. Tablókiállítás nyílt Budapesten a Mohácsi történelmi emlékhelyről. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Kezdődik az új tanév, a köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1 200 000 diák, köztük mintegy 100 000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskola kezdési támogatással segítette a nélkülöző családokat, ami 400 000 gyereket érint. Az országos tanévnyitó ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány az egészségügy mellett az oktatásügyet helyezi a középpontba, mert a 21. században kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres. Ismét a tanítási időszak alatt és sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. A társaság a módosításokkal a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálását biztosítja. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáni és Sát Mónika adószakértő lesz, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. Több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. A Mohácsi történelmi emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést.
0: Az időjárásról.
1: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordul.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. Benyújtotta a kormány a költségvetés módosítását a parlamentnek. Megszűnnek a víz- és energiakorlátozások a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáné Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehoznia. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Több tízezer vállalkozás érintett. A kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben automatikusan megtörténik az adatszolgáltatás a NAV felé. A Mi Hazánk bírálta, hogy a nyugták adatait az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak be kell adniuk az adóhivatalhoz. Dulcs Dávid alelnök szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek az adminisztrációs kötelezettségnek. Kettől fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Karácsony Gergely korábban jelezte, hogy mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A főpolgármester felidézte, hogy a nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését csak úgy, mint a díszkivilágításokat.
0: Az időjárásról.
1: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok hűvösek lesznek.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 1.200.000 diáknak csengetnek be. Tablókiállítás nyílt Budapesten a Mohácsi történelmi emlékhelyről. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Kezdődik az új tanév, a köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1.200.000 diák, köztük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskola kezdési támogatással segítette a nélkülöző családokat, ami 400.000 gyereket érint. Az országos tanévnyitó ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány az egészségügy mellett az oktatásügyet helyezi a középpontba, mert a 21. században kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres. Ismét a tanítási időszak alatt és sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. A társaság a módosításokkal a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálását biztosítja. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáné és Sát Mónika adószakértő lesz, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. Több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. A Mohácsi történelmi emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést.
0: Az időjárásról.
1: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. Benyújtotta a kormány a költségvetés módosítását a parlamentnek. Megszűnnek a víz- és energiakorlátozások a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök a Bledi stratégiai fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáné Sád Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehoznia. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Több tízezer vállalkozás érintett. A kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben automatikusan megtörténik az adatszolgáltatás a NAV felé. A Mi Hazánk bírálta, hogy a nyugták adatait az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak be kell adniuk az adóhivatalhoz. Dulcs Dávid alelnök szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek az adminisztrációs kötelezettségnek. Kettől fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Karácsony Gergely korábban jelezte, hogy mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A főpolgármester felidézte, hogy a nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését csak úgy, mint a díszkivilágításokat.
0: Az időjárásról.
1: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok hűvösek lesznek.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.